0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Fonogram és Artisius díjas Kökény Danit hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Ahogy említettem, már hosszú hétvégénk lesz, ami azt jelenti, hogy hétfőn is munkaszüneti nap van, ami azt jelenti, hogy van időd egy kicsit kikapcsolódni. Na de, hogy ezt az időt jól töltsd, ezen a szép hétvégén, ugyanis nagyon szép időnk lesz, ehhez nem sokára hozok majd neked ötleteket, és beszélgetünk egy kicsit a pünkösdi népszokásokról is, néphagyományokról, de hogy? Azt mondhassd a hosszú hétvége végén, hogy az idő elmúlt ugyan, de jól érezted magad, ehhez segítek majd nem sokára. Az idő elmúlt, ez szól a Richman Orchestra.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Fejest ugrottam, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, mi pedig fejest úrunk a hosszú hétvégébe és a jó időbe, ugyanis említettem már, hogy szép napos időnk lesz, de hogy ez pontosan mit jelent, azt már mondom is. Alapvetően kellemes, igazi tavaszias, nyárias nap vár ránk ma. Több órára kisüt majd a nap, bár időnként megnövekedhet a felhőzet. A jó hír viszont, hogy komolyabb esőre vagy csapadékra most már nem kell készülnünk. Reggel 7 és 15 fok között indul a nap, délutára viszont kellemes 23 és akár 28 fok is lehet. Úgyhogy a legjobb időt fogtuk ki most hétvégére, úgyhogy érezd jól magad. Most pedig napfény tenger, mint ami a hétvégénket is jellemzi. Ez a dal következik most itt a Petőfin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a szombat hajnalunkat, május 23-a hajnali 3 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és a legjobb magyar slágereket, csak hogy addig táncoljunk, ameddig fel nem jön a nap. Tehát nincs mese, addig táncoljunk.

Az Au Revoir-t hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább a Swing a la Django-val, akiknek nagyon sok projektjük van. Többek között most Székesfehérváron adtak egy teltházas koncertet. Nem sokára június elején egy teljes Vivaldi 4 évszak lemezbemutatós koncertet adnak majd. Utána pedig július 3-án és 4-én is találkozhat velük a közönség. Itt is a Vivaldi tételek közül szemezgetnek majd, de nem a teljes repertoárt hallhatja majd a közönség. Nem is olyan régen megjelent a legújabb saját daluk is, az Ígyunk hát, most viszont egy olyan dal következik, ami Bangó Margittal közös, és egyébként még azt is hozzá kell tennem, hogy áprilisban megszületett a zenekar egyik legkisebb tagja, aki egyben Bangó Margit ők unokája. Úgyhogy most következzen tőlük és Bangó Margittól a következő dal, itt a Petőfin.

Hás Barnát hallotta itt a Petőfin, minden magyar. Most megyünk tovább egy udvarlós nevezetű dallal, és nem udvarlásból mondom, hogy nagyon sok olyan komment érkezett, hogy imádják ezt a dalt a hallgatók. Most felolvasok egy párat. Andris és a Csipet csapata gyerekek sallagmentesen mindenféle allürt mellőzve, a zene iránti alázattal, egymást tisztelve és szeretve, a fülbemászó dallammal, az életigenlő szöveggel egyszerűen csodálatosak vagytok, tehetség, szeretet, önfelett örömmel megspékelve. Köszönöm nektek, hogy ősz fejemmel pár percre veletek együtt megfürödhettem a boldogságotokban. Jó egészséget kívánok nektek, s ne változzatok meg soha, mert másnak lenni nem érdemes. Azt hiszem, ez a komment magáért beszél, de ahogy itt pörgetem, azt hiszem már megvan a dallamtopadás, nagyon jó fülbemászó, nagyon jó lett, ez lett a kedvenc dalom, gyönyörű, nagyon jó zenéket csinálsz, folytasd, várom a következő számokat. Hogy szólhat már ilyen jól, csúcs az érzés, gyerekek, kelletek, mint a só. A kommentek magukért beszélnek, de hogy benned is ilyen érzéseket kelte a dal, ezt mindjárt megtudhatod.

0: Ugyanis az udvarlós szól az Eden Force-tól és Nagy Csomor Andrástól és zenekarától, nyit a Petőfin.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, kúsz a

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

Szani Rolanddal. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból.

0: 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítjuk is a pünkösdi hosszú hétvégénket, ugyanis szombat hajnali 4 óra múlt, május 23-ára virrattunk, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ezen a csoda hajnalon is a legjobb magyar zenéket hozom neked, most a kezdésben Sándor Szofi dala szól a 21.

0: Utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet.
1: Ecset vonás, ezt hallottad a Lázár tesóktól, itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon jó hírrel érkeztem neked, ugyanis, hogyha készülődsz a mai napra, akkor már mondom is, hogy milyen időjárásra számíthatsz, ugyanis alapvetően kellemes, igazi, tavaszias, már-már nyárias nap vár ránk. Több órára kisüt a nap, bár időnként megnövekedhet a felhőzet, a jó hír viszont, hogy komolyabb esőre vagy csapadékra most már nem kell készülnöd. A szél továbbra sem pihen ugyan, az északi-északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd, úgyhogy ezt biztosan érezni fogod, de tekints el ettől, ugyanis délután akár 28-30 fok is lehet. Jó, talán a 30 az majd csak hétfőre várható, de 28 fok körül már igazán nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy tervezhetsz nagyon jó kis kinti programokat, sétálást, kirándulást. Most pedig a Ligetbe látogatunk, ahol úgy szintén nagyon jó idő lesz. A Vintage Dolls következik a Ligetben, ez szól tőlük itt a Petőfin. Járj!

hogy felidézzem, ma úgy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A film is véget ér, ha minden fogynak a szavak, melyel ölni lehet. S közben szeretném mást, emlékszem, együtt

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Igen, ajándék az egész, már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész vagy,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Kocsis Tibi neve már régóta benne van a köztudatban, ugyanis 15 évvel ezelőtt nyerte meg azt a bizonyos tehetségkutatót. Igen, ez már 15 éve, úgyhogy egy kicsit ünnepli is ezt a jubileumot ebben az évben, és ezen kívül egy lemezt készít, szeretne egy nagy lemezt kiadni évvégén, úgyhogy már 4 dallal készen van, nagyjából, és még egy 5-6-ot szeretne írni hozzá, úgyhogy ezt várhatjuk Tibitől, és a KTFC, vagyis a Kocsis Tibor fan klub is nagyon várja, akikkel egyébként a születésnapokat rendszerint együtt ünnepli. Milyen jó dolguk van, és most neked is nagyon jó dolgod lesz, ugyanis az egy életen át szól most Kocsis Tibortól, itt a Petőfin.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, május 23-a szombat, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Indítjuk a pünkösdi hosszú hétvégénket, én pedig gondoskodom róla, hogy a lehető legjobban indulhasson a napod, ehhez pedig az én szobám szól kezdésképpen.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

keresem. Hajlamos. Ezt hallottad itt a Petőfin minden magyar. Május 23-a szombat reggel van, és nem sokára 6 óra fele közeledünk, ami azt jelenti, hogy kezdődik majd az Éles Stílus magazin, a vendégem Széles Adri lesz, aki vitiligó nagykövet, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni. Ha te is szeretnéd pontosabban megtudni, hogy mi is az a vitiligó, akkor tarts majd velünk. Előtte azonban a Lélek kikötőbe látogatunk Wolf Tamás jóvoltából. Ez a dal szól most neked itt a Petőfin.

Álmok. Ezt hallottad Oliver from Earth-től, vagyis Patocska Olivértől és Pál Balázs Kármentől itt a Petőfin Minden Magyar. És egyébként ők, Oliver és Kármen, a zenekarukkal együtt jártak nálunk itt a Petőfi Rádióban a héten, ugyanis a Hajrá Magyarokban szerepeltek és előadtak nekünk 5 dalt, és természetesen Mák Katával is beszélgettek egy kicsit az aktualitásokról, a dalokról, a tervekről, úgyhogy ha lemaradtál esetleg, akkor nem sokára a YouTube csatornánkon megtalálod ezt a felvételt, a beszélgetést és a dalokat is. Most pedig száguldunk is tovább, magam se tudom, hogy mi a következő dal, dehogy nem tudom, a Bohemian Betyárztól Magam se tudom, ez szól most neked itt a Petőfin.

0: Szavazz a tavaszra, ezt hallottad dr. Bérestől és az Ocsó Macsótól. Itt a Petőfin Minden Magyar. Nem csak, hogy a tavaszra szavazunk, hanem már egyenesen a nyárra, ugyanis ezen a pünkösdi hosszú hétvégén nyárias időre számíthatunk. Nem sokára ezt jobban kifejtve meghallgathatod a hírekben is, ugyanis a legfrissebb hírek következnek most. Utána pedig kezdődik az Éles Stílus magazin. Széles Adri Vitiligo nagykövet lesz a vendége, mellette azonban Blaha Luiziana Sokat bír. Ezzel a dallal kezdünk majd.
1: Sokat bír.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Egész hétvégén marad a napos meleg idő. Üzemi baleset történt a Tiszaújvárosi MOL üzemben. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba hajtott egy autó a 22-es főúton Érsekvadkert közelében. A 10-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzitszállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsfélességek, ha azok Ukrajna területéről származnak. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Orbán Anita és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt a svédországi Helsingborgban. Terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást az orosz elnök. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy az iskola közelében nem voltak katonai létesítmények. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata tegnap érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Vitézi Dávid közlekedési miniszter pedig azt mondta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, Késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép reggelt neked, május 23-a reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, kezdődik az Éles Stílus magazin, én mindenféleképpen itt leszek, és a vendégem is nem sokára Széles Adrival fogok beszélgetni a vitiligóról, úgyhogy tarts velünk, előtte pedig a

0: Rádiós.
1: A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Sokan hallották már a vitiligó szót, ebben biztos vagyok, de mégis keveset tudunk róla, hogy mit is jelent igazán. A mai vendégem Széles Adrien, a vitiligó hazai nagykövete, akivel őszintén beszélgetünk erről, az állapotról és az elfogadásról és a saját történetéről. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám ma reggel.
3: Jó reggelt!
2: Na hát, ahogy említettem, a vitiligó szót már sokan hallhatták, de tegyük tisztába, hogy ez pontosan mit jelent.
3: A vitiligó egy autoimmun folyamat, amely során a testnek a barna pigmentációja fehérré változik. Általában egyébként balesetek, sebek helyén keletkezik, és úgy kell elképzelni, hogy amikor keletkezik egy seb a testen, és a var, amikor kezd leválni, akkor alatta a pigmentáció nem barna színű lesz, ahogy a normál bőrszín, hanem fehér, ilyen krétafehér színű lesz a bőr. Leginkább egyébként szimmetrikusan helyezkednek el, úgy, mint nekem a kézfejen, a könyökön, a térden, a csípőn, de ugye öt fajtája létezik, úgyhogy van olyan, akinek mondjuk csak az arcának az egyik felén helyezkedik el. Fontos tudni, hogy minek után autoimmun folyamatról beszélünk, más autoimmun folyamatokat képes behúzni. Nagyon jellemző ránk a pajzsmirigy probléma, akár a cukorbetegség, esetleg reumatitis, különböző autoimmunitást tud magával rántani, úgyhogy ebből a szempontból betegségként tekintünk a vitiligóra, de nagyon sokan csak esztétikai problémának gondolják.
2: Tehát akkor olyan fajtája nincs is, hogy vele született?
3: De egyébként van olyan csecsemő, aki vitiligós foltokkal születik, de minek után, hogyha csak így a hazánkat nézzük, nagyon-nagyon fehér bőrünk van, legtöbbször nem is veszik észre a szülők, hogy ezek a foltok megjelentek. Bármely korosztályban, bármikor, bárkinél kialakulhat a vitiligó, úgyhogy nincs egy ilyen jellemző, hogy csak 5, csak 10, csak 20 éves korban jöhet elő, bárki bármikor lehet vitiligós.
2: Ez nagyon érdekes. Például a húgom, amikor kicsi volt, ilyen 5 éves lehetett, akkor vettük észre, hogy a nyakán van egy fehér folt, és utána láttunk még kisebb foltokat, de hogy ő neki nem jött vele semmilyen más problémája egyelőre.
3: Igen, ez az egyelőre, ez nagyon jó szó, mert hogy én is Hashimoto-s csak 32 évesen lettem, azt hiszem, én mindig azt gondoltam, hogy én csak vitiligós leszek, és akkor legyintettek az idősebb vitiligósok, aha, igen, igen, Széles Adrien csak vitiligós tud lenni, egyébként mindenki más pajzsmirigy beteg és különböző autoimmun folyamatokban pörög benne, de én biztos majd én másképp leszek. Hát aztán nyakon vágott a Hashimoto, úgyhogy nem biztos, hogy a húgod vitiligós, lehet, hogy csak egy egyszerű hiperpigmentációról, folt melanin problémáról beszélünk, de nem ártana a húgodnak is egy panelt kéretni esetleg autoimmun folyamatokra, hát hogyha meghúzódik valamilyen autoimmunitás, amit esetleg el lehet kapni még az elején.
2: Nem sokára a megelőzésről és a kezelésről fogunk beszélgetni. Vendégem Széles Adrien itt, az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a vitiligó, amiről most már megtudhattuk Széles Adritól, a magyarországi nagykövettől, hogy ez egy autoimmun betegség, de hogy pontosabban mi, ezt most még körüljárjuk. Talán nézzük a te példádon keresztül. Nálad mi volt az, ami kiváltotta és megjelentek a foltok a testeden? Mikor tapasztaltál először ilyet?
2: 5 évesen alakult ki maga a vitiligó, és az én első foltom az a hátam közepén alakult ki, amikor is fölállva a kádból a csap kiálló csaptelep kvázi lezúzta a gerincvonalamat, és annak a varnak a helyén igazából nem barnult vissza maga a bőröm, úgyhogy ott lett az első vitiligós foltom, és onnantól kezdve, mint jó kisgyerekként mindent össze-vissza vertem magamon, a könyökömet, a térdemet, csúsztam, másztam, tele voltam hegekkel, és akkor ezek mind megmaradtak fehérnek, úgyhogy így lettem vitiligós 5 évesen.
1: Most már így felnőtt fejjel, hogyha visszagondolsz, meg most már kicsit fejlettebb talán az orvoslás. Mit lehet ennyi idősen kezdeni egy ilyen vitiligós kialakult helyzettel? Hogyan lehet kezelni, hogy kevesebb legyen esetleg?
2: Szerintem nem kell kezelni. Szerintem nem az a fontos, hogy 5 évesen frusztráljuk a gyereket, hogy ő nem jó úgy, ahogy van, mert valamiért olyan, amilyen. Én azt gondolom, hogy táplálni kell a kicsi vitiligósokban, hogy velük minden rendben van. Persze figyelni kell arra, hogy nincsenek-e más autoimmun folyamatok a háttérben, tehát fontos szerintem a prevenció. De szerintem nem a ti feladatotok az, hogy egyébként, hogyha vitiligós a gyermek, akkor foglalkozzatok vele, hanem szerintem a társadalomnak a feladata, hogy hogyan viszonyul a vitiligóhoz. Az én feladatom, és ezáltal ugye a ti csatornátok feladata az, hogy beszéljünk a vitiligóról, bemutassuk a vitiligót, és ha mindenki ismeri a vitiligót, akkor szerintem a ma fölnövő 5 éves gyerekek vitiligósan nem lesznek kiközösítve, nem fognak rájuk furcsán nézni, hogy elfogadó társadalomban tudnak felnőni, és szerintem ez elég egy autoimmun folyamat.
1: Szerinted ma Magyarországon mennyire ismerik ezt a betegséget az emberek?
2: Szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy mi az, hogy vitiligó. Szerintem tökre sokat beszéltünk róla. Nagyon-nagyon sok kampány, nagyon-nagyon sok reklám foglalkozott a vitiligóval. Ha csak hazánkat nézzük, rengeteg helyen voltam, de nézd meg a világot. Chantal Young Brown tele van egyébként az ő képe a reklámokkal. Tehát ott van, lehet látni, hogy mi az, hogy vitiligó. Rengeteg márka foglalkoztat vitiligós modelleket. Úgyhogy szerintem a vitiligó nagyon-nagyon ismert. Elértünk oda 10 év alatt, hogy tudják, hogy mi az, hogy vitiligó, és legyintenek, hogy ez csak ilyen a teste.
1: De azért a gyerekek körében talán még nem ilyen fejlett a gondolkodás, hogy akkor ne közösítsék ki azokat a gyerekeket, akiken ezeket a foltokat látják. Mit javasolsz azoknak a szülőknek, akik a gyermekükön már észrevették a vitiligó jeleit, és szeretnék, hogyha jól tudná a gyerkőc kezelni ezt a helyzetet, és nem érezni magát kirekesztve, esetlegesen az óvodában vagy iskolában?
2: A kiközösítés és a bullying az nem a vitiligóra terjed ki, az kiterjed arra, hogyha nem úgy áll az orrod, szemüveget viselsz, fogszabályzód van, eláll a füled, vékony vagy, duci vagy, magas vagy, alacsony vagy. Mindig mondom, hogy nem az a szép, ami szép, az a szép, ami tetszik. És nem mindenkinek ugyanaz tetszik. Hogyha szülő vagy, és van egy gyermeked, akkor szerintem fontos, hogy otthon háttérországként hogyan mented a gyerekedet a napi iskolák után. De én azt gondolom, hogy a vitiligós az nincsen hátrébb a sorban, mint kiközösítésben, hanem ugyanolyan problémával küszködik, mint bárki, aki esetleg alacsony vagy magas. Nekem van kislányom, még nem vagyunk ott, hogy elkezdjem őt is tápolni, mert a közösségben esetleg bántanák őt, de én mindenkinek azt javaslom, hogy amikor hazaérkezik a gyerek, akkor egy olyan környezetbe érkezzen, ahol szeretve van, ahol elfogadva van, és ahol egyébként ezek a problémák, akár hogyha felmerülnek, akkor meg lehet beszélni, meg lehet őt nyugtatni ebben, de szerintem nagyon jól állunk, akár hogyha a külföldi országokat nézzük, ahhoz képest szerintem Magyarország jó helyen áll így. Akár a prevencióban, akár a problémák bemutatásában, vagy lehet, hogy én vagyok egy ilyen fura szemüvegben, de én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat változott az országunk, és szerintem pozitív irányba, ami a különbözőségeket illeti.
1: Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Széles Adrival, a hazai vitiligó nagykövettel, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: álompor. Ezt hallottad Lábas Vikitől itt a Petőfin Minden Magyar, és ez az a dal, amiben a több mint két évtizedes pályafutása alatt először segített egy másik előadónak, Bércesi Robi. Na hát, megyünk is tovább, most a hírpercek következnek, utána majd folytatjuk a beszélgetést, és a Sétáló című dallal kezdünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész hétvégén marad a napos meleg idő. Üzemi baleset történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Ma lesz a csíksomjói búcsú.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó a 22-es főúton Érsekot kert közelében. A 10-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Üzemi baleset történt Tiszaújvárosban, az esetet a hatóságok és a MOL is vizsgálja az eredményekről. Részletesen tájékoztatni fogják a lakosságot. A városban tegnap reggel történt robbanás a MOL egyik üzemében. Egy ember meghalt, a legutóbbi adatok szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben sérültek meg. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet eloltották, a lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta az olajtársaság elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek a szakemberek, és a mostani információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Hozzátette, az esetet a hatóságok mellett a MOL is vizsgálni fogja.
4: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanulságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható-e, vagy pedig fatális, véletlen történt.
3: Nincs hatása az ország üzemanyag ellátására a Tiszaújvárosban történt üzemi balesetnek, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter hangsúlyozta, az elhunyt családjának a kormány minden támogatást megad.
5: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetői, a kormányi, magyarországi, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanulságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
3: Újabb magyar településen Őriszentpéteren mutatták ki az azbeszt jelenlétét. Egy óvoda és minibölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az azbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország felé. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságot feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes kiemelte, egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvény szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja. Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, az a csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. Kis Róbert Rihárd, turisztikai szakújságíró a közmédiában elmondta, a szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
6: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
3: Ma lesz a csíksomlyói búcsú, de a programok már tegnap megkezdődtek. Az ünnepi Szent Mise magyar idő szerint 12:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is 100 000-eket várnak. Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatot ma a tokai borvidéken. A kétnapos esemény mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődött, majd ma Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a 3. században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott András István grófnak, Monok főúrának. Az arándoklat szervezője a Krónikának elmondta, ma a Sarlós Boldogasszony templomban Szent Mise lesz, ami után körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
7: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontos.

0: Petőfi Rádió. Sport.
1: Robikin távozhat a Ferencvárostól. Vereség a németektől a jégkorong VB-n. Érdi Mária Európa-bajnok lett. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorong világbajnokság pénteki játéknapján, így Majoros Gergely együttese 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. A címvédő Szolnok hazai pályán 89-78-ra kikapott a Falkó Szombathelytől a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Ezzel a vasiak 2-1-re vezetnek az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A negyedik találkozót hétfőn rendezik. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A Kispesti Klub honlapján olvasható közlemény szerint a vezetőség a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Keane, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-ad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6-os hajóosztályban. Telegdi Attilát választották meg a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A pénteki tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben sikert hozott. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásukat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Pácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Széles Adria hazai vitiligó nagykövet. Itt vagyunk a stúdióban, és ma reggel a vitiligóról beszélgetünk, hogy pontosan mi is ez a betegség. Adri elárulta már nekünk, hogy ez egy autoimmun betegség, és ott fejeztük be a beszélgetést, hogy a kislányodat említetted. Na, te mint vitiligós, tartasz-e attól, hogy a kislányod is vitiligós lesz, és hogy ő hordozhatja esetleg magában ezt a betegséget?
2: Genetikailag nem öröklődik maga a vitiligó, ugye szexuális úton nem is lehet elkapni, ez egy fontos dolog szerintem, viszont maga a hajlam, akár ez az autoimmunitásra való hajlam az örökölhető, és én ezen már gondolkodtam, nyilván mást mond az eszem meg a szívem. Nekem nagyon-nagyon tetszik a vitiligós test, és nekem tetszene, hogyha a kislányom vitiligós lenne, de aztán az agyam abszolút lestoppol, hogy úristen, te hülye vagy, nem akarsz a lányodnak egy autoimmun folyamatot átadni, és szerintem a Hashimoto az egy szörnyű dolog, még a vitiligóval is szenvednek, de nekem az nem annyira szörnyű, sőt, nekem tetszik, úgyhogy nem szeretném átadni, vagy nem szeretném, hogyha a kislányom vitiligós lenne, de nem esztétikai szempontból, hanem magától a folyamatoktól féltem. Szeretném, hogyha egészséges lenne, és szeretném, hogyha úgy tudna felnőni, hogy nincsenek ilyen problémái, mint mondjuk nekem, amit nem a vitiligó okozott feltétlen, de ő húzgálta be maga mellé. De ha azt kérdezed, hogy tetszene a testén, akkor nekem igen, viszont nyilván négy fal között tetszik az, hogy ő hogyan reagálna erre, neki tetszene, esetleg az ő környezetében hogyan reagálnának, azt nem tudom, úgyhogy ha lehet, akkor mindentől meg szeretném óvni, de igen, gondolkodtam ezen, hogy nem lenne rossz kinézete.
1: Igen, mert szerintem is nagyon szép, nagyon különleges, nem mindenkinek adatik meg. Nyilván, hogyha a betegség része nem lenne meg, amit magával hordoz, akkor csodás lenne. Milyen betegségek járnak még, vagy járhatnak még a vitiligóval kéz a kézben? A Hashimoto-t említetted már, de mi fordulhat még elő?
2: Igen, az a baj, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor esztétikailag gondolkodunk ezen, és van, akinek nem nagyon tetszik vitiligósként, hogy vitiligós. Kicsit csínyán kell bánnom azért ezzel az önszeretettel, mert azoknak a lelkét azért nem szeretném bántani, akik viszont nem szeretik a vitiligós foltokat, mert hogy nyilván ez egy különbözőség. Úgyhogy kicsit óvatos szoktam azért ezzel lenni, mert tényleg azért vékony a jég, és azért mégiscsak egy betegségről beszélünk, hiába Széles Adrinak ez esztétikailag tetszik, azért nagyon sokan vannak, akik ezzel igazán küzdenek, ahogy én is 23 évig nem szerettem. De amint már említettem, ugye Hashimoto, a különböző pajzsmirigy vagy cukorproblémák, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, reumatitis, bármilyen fasciitis, bármilyen autoimmun folyamatot képes behúzni, és általában jellemző, hogy 2+1-es szeretett csomagban érkezik, ami azt jelenti, hogy van két autoimmun fő folyamatod, nekem például a vitiligo és a Hashimoto, és hát idézőjelben várom a harmadik beköszönőt, hogy mi lesz az. Nyilván nem várom, de általában ez szokott lenni, hogy a kettő mellé megérkezik egy harmadik is.
1: Széles Adri, a hazai vitiligó nagykövet a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban, úgyhogy ha téged is érdekel a téma, akkor maradj itt velünk, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és a vendégem Széles Adri, a hazai vitiligó nagykövet, és mi meglepő, a vitiligóról beszélünk ma reggel. Már megbeszéltük, Adri elmesélte nekünk, hogy ez egy autoimmunbetegség, és hogy igazából nem öröklődik, maximum az autoimmunbetegségre való hajlam. És itt, ahogy ma reggel beszélgettünk Adrival, azt láttam rajta, vagy azt látom rajtad, hogy iszonyatosan csillog a szemed a témával kapcsolatban, és nagyon szeretsz erről beszélni, és a vitiligót is elfogadtad, és szereted magad. De azt is említetted, hogy 23 évig ez nem így volt. Én ezt abszolút nem gondoltam volna, hogy ennyi ideig te nem tudtál megbarátkozni vele. Mi volt az a pont, ami mégis átbillentett, és mégis meg tudtad szeretni?
2: Hát én sokat nézegettem. és az elején úgy nézegettem, hogy jaj, de csúnyák vagytok. Minek vagytok itt? Nem szeretném, hogy itt legyetek. Ez borzasztó. Mert akkor még az agyam beszélt, amit külső ingerként kaptam a körülöttem lévőktől, akik nem szépnek titulálták. És én azt gondoltam, hogy ez egy nem szép dolog. Aztán amikor elkezdtem dolgozni magamon belsőleg, és ezért is fontos szerintem az új irány, ez a pszichodermatológia, amikor az orvostudomány nem csak a nyugati orvoslással foglalkozik, hogy hogyan tüntessük el fizikálisan a vitiligót, hanem a betegnek a pszichéjével is foglalkozik. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy érjük el az elfogadást, hogy az ember megszeresse magát. Tehát maga a beteg, az szeresse azt, amiben benne van, mert hogyha változtatni nem tudunk rajta, akkor ugye belekényszerülünk egy ilyen végeláthatatlan elfogadós rendszerbe, ami nem mindenkinek tetszik, hiszen nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát én holnap megszabadulnék tőle, de hát nincs rá mód.
1: Mit üzennél azoknak, akik most pont ebben a folyamatban vannak, hogy nem szeretik egyelőre még magukon a vitiligót?
2: Hát mit tudsz csinálni? Tehát, hogy két utad van, az egyik, hogy nem szereted, és akkor úgy kezd fel minden reggel, hogy fú, de utálom, fú, de csúnya vagyok, fú, de nem szeretném ezt, és mi változik? Semmi. Dühös vagy magadra, nem szereted magad, és így megy le az életed. Vagy választod azt, ami a középső út, hogy elkezded elfogadni, nézegetni, megbarátkozni vele, hiszen nincs más mód, ki vagy kötve, ez az egyetlen egy verziód van, és ebből az elfogadásból jöhet majd az önszeretet, ami azzá válik, hogy amikor belenézel, akkor már fogod igazából szeretni. De mindenkinek azt szoktam mondani, hogy van egy zárt Facebook közösségünk, Vitiligo Hungary közösségnek hívják, itt csak is kizárólag vitiligósok vannak, vagy esetleg vitiligós hozzátartozók, hogyha mondjuk szülőkről beszélünk. Gyere be, mondd el a problémádat, és garantálom, hogy legalább 30-40 ember vagy a saját történetét fogja elmondani, vagy föl fog emelni téged pozitív gondolatokkal, és hát mondok még jobbat, ír rám. Megtaláljuk a módját, hogy hogyan lehet, hogy jobb életed legyen. Vannak ezek a fokozatok, és szerintem mindenkinek hagyni kell a saját medrében menni. Nekem ez a 23 is így ment, 23 év, hogy nem úgy volt, hogy fölkeltem reggel, és akkor hú, de szeretem, hanem ez egy folyamat.
1: Amiben jó, hogyha az ember nem egyedül van, hanem van egy társ, vagy van egy kis segítség, akár egy ilyen csoporton belül, akik tudnak támaszként ott lenni, és elmondani, hogy ez valóban nem probléma, és meg lehet vele barátkozni. És valóban szép, nagyon köszönöm a gondolataidat ma reggel, Adri, és hogy itt jártál nálam.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Széles Adri, a hazai vitiligó nagykövet volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Egészen ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és egészen közel vagyunk a 7 órához, és hogyha 7 órához közeledünk, az azt jelenti, hogy kezdődik a Csukás meseóra, gyerekmeséket, mondókákat, nyelvtörőket, zenéket hallgathatsz, utána pedig Bolba Évi énekesnő lesz a vendégem. Tarts velünk a továbbiakban, és most pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész hétvégén marad a napos, meleg idő. Robbanás történt tegnap a tiszaújvárosi MOL üzemben. Korlátozza a kormány az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó a 22-es főúton Érsekvadkert közelében. A 10-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatott. Biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzitszállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsféleségek, ha azok Ukrajna területéről származnak. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország részvételét a szervezetben. Újabb a magyar településen Őriszentpéteren mutatták ki az azbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az azbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az oka a kegyelmi döntésnek, amelyet az igazságügyi miniszter és az államtitkár mellett a volt államfő saját stábja is ellenzett. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sokfelé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
2: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Mókás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap?
2: Na mondd, mi történt?
1: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom. Az óvónéni is meghallotta.
2: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen. Ami a szívén, az a száján.
1: Ez meg mit jelent?
2: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
1: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
2: Úgy bizony. Az őszinteség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt, a Petőfi Rádióban.
4: Szervusztok, én a Nádas Gyuri vagyok. Ahhoz, hogy igazán egészségesek legyünk, végtelen szeretetre, jó ételekre, sok alvásra, temérdek játékra, ismeretszerzésre és nem utolsó sorban a jó levegőn, a természetben eltöltött időre van szükségünk. Móra Ferenc, a jó orvosság. Beteg volt a kislányom, pedig semmije se fájt. Csak étvágya nem volt, meg aludni nem tudott. Bizony vérszegény ez a kislány, veregette meg a doktorbácsi Panka Sápat képét. No, de majd segítek ezen a városi kisasszonyon. Nem kell neki más orvosság, csak reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára meg kolompszó. Nagyot néztem az orvos szavaira, de aztán megértettem, szedtük-vettük a sátorfánkat, s másnap már kint voltunk a pusztán. Sárga rigók köszöntöttek bennünket, mikor harmatos hajnalon megállott kocsink a fehér tanya előtt. S uram fia, Pankának az volt az első szava, ahogy beugrott az eresz alá. Jaj, apuskám, odaadnám a törött lábú babámat egy pohár friss tejért. No, a bimbó tehénnek még a baba sem kellett, mégis adott friss tejet. Nem is egy pohárral, hanem kettővel. Örömömben visszafütyültem a sárga rigónak. Áldja meg az Isten azt a tudós doktorbácsit. Már látom, hogy használ az orvossága. Hát még ha a tücsök muzsika megszólal ebédre. Azért persze egy kicsit messzebb kellett menni. Aranyos búzaföldeken, árnyas gyümölcsösökön, vadvirágos réteken keresztül. Messziről hallottam, hogy millióm tücsök pengeti hegedűjét a tiszteletünkre. Kiri, kiri, kiri, kiri. Hát bizony Panka volt az, aki majd sírva fakadt már az éhségtől. Én ugyan nem igen tudtam enni az örömtől, de ő megfelelt az érészemnek is. Öreg diófák árnyékában hevertük keresztül a délutánt, s hazafelé kolompolt a csorda, mikor a pázsiton nekiültünk a vacsorának. Víz az csak húsos szalonna volt, meg friss túró, de olyan jó ízűen evett belőle Panka, hogy öröm volt nézni. Két hét se telt bele, piros lett a kislányom arca, mint a rózsa. Azóta minden sápat városi gyereknek merem ezt az orvosságot ajánlani. Reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó. Remélem már veletek is sokszor megtörtént, hogy egy-egy nagy kirándulás, játszóterezés hócsata után farkaséhesen értetek haza. Álmodjatok szépeket, és a hétvégén irány a természetjárás családostul. Jó éjszakát!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
5: Most éppen előkészülök a nyelvtörőre, hiszen minden edzés előtt be kell melegíteni. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. Jó, most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Nem lehet a Márta másé. Most mondjátok utánam. Nem lehet a Márta másé. Jöhet a következő rész. Mert a Márta már Tamásé. Most akkor együtt, mert a Márta már Tamásé. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Lép be velünk a Mesék Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt a Petőfi Rádióban.
6: Sziasztok gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 Kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek. Milyen aranyos bocsok! Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
7: Erősek, egészségesek!
6: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
8: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek!
6: Álmélkodott a sün, és két szép, mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant.
7: Málna Macinak nagyobb almája van,
6: méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
7: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
6: nyújtózott magasra Kicsi Mackó, de mivel senki sem törődött a bajával, sutty, kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját. Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
7: Alma! Alma!
6: Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
7: Alma! Alma!
6: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak.
7: Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom!
6: Kiáltott fel Kicsi Mackó.
7: Látod, hogy sír?
6: Próbálta győzködni nagymama.
7: Látom!
6: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
7: Az az enyém, az enyém!
6: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a Kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor Kicsi Mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán legugolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicselt, nagymama és Kicsi Mackó pedig közös almát harapdált.
8: Milyen aranyos bocsok,
6: mondogatta, aki csak látta őket.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Buda.

0: Kutyány kint van már.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Meserádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió, egy fejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Marie-Louise Ware, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt, délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott, hiszen ott voltak a szomszédhegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek: örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő, jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a sziklák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrágok siklottak körülötte, bújócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre tühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták, és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot, vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra. Végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincám pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, neki állt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is, ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól, és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Tetszett, amit hallottál? Ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsok Laurával. A mesék és a dalok gyerekkorunk legfontosabb emlékei közé tartoznak, sokszor egy-egy dallam vagy egy esti mese egész életünkre velünk marad. Mai vendégem pedig pontosan azon dolgozik, hogy a gyerekek számára a zene ne csak szórakozás, hanem élmény, kikapcsolódás és érték is legyen. Köszöntöm nagy szeretettel itt a vendégemet, Bolba Évit énekesnőt. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm a meghívást, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Szerinted miért különösen fontos ma a digitális világban, hogy a gyerekek élő zenével, koncertekkel találkozzanak, akár így a pünkösdi hosszú hétvége alkalmával?
1: Szerintem erre az a válasz, hogy nem csak a digitális világban, hanem ez mindig fontos volt, és ez a digitális világ ezt a dolgot még felerősítette. És tulajdonképpen az igényt kellett volna, hogy felerősítse, de nem csak a zene, hanem minden művészet iránt. Tehát szerintem ezek mind kéz a kézben járnak. De való igaz, hogy a zene az egy olyan élményt nyújt, ami aztán egy olyan közösségi boldogsághoz tud vezetni, de ez meg kortalan. Tehát egy jó koncert az lehet a gyerekek számára is ugyanúgy egy boldog élmény, de lehet egy jó koncert a felnőttek számára is egy boldog élmény, ami egyébként egy életen át elkísérhet minket. Ez olyan, mint egy illat. Én például mindig, mióta nincsenek, nem élnek már a nagyszüleim, azóta mindig vágyom az illatára, nagyinak az illatára, iszonyú jó illata volt. És ha véletlenül valahol érzek egy olyat, vagy egy hasonló illatot, akkor minden emlék előjön. Ezek jó emlékek, ezek szép emlékek, és ettől mosolygok. És ugyanez van a zenével is. Egy zene olyan emlékeket tud felidézni bennünk, olyan szép, olyan jó élményeket, amik tulajdonképpen színesítik az életünket, amik boldoggá tesznek. Persze, de most lehet azt mondani, hogy nem csak jó, hanem rossz élmény is kötődhet hozzá. De valójában az életünk ettől szép, hogy nem csak jó dolgok, hanem kicsit nehezebb dolgok is történnek velünk, és emiatt tudjuk a jó dolgokat értékelni.
0: Akár egy ilyen gyerekkoncertet is. A gyerekkoncertjeiden te miket látsz a gyerekek arcán? Tudják elraktározni magukban ezeket az élményeket?
1: Én azt gondolom, hogy elrakják, és nem csak ők, hanem a szülők is. Egy picit azt gondolom, hogy a Bolba Éva és a Jester Lánccal egy fura zenekarnak tartom egyébként magunkat.
0: Mi az,
1: ezen a
0: fura
1: palettán? Azért, mert zeneileg szerettünk volna egy nagyon kifinomult muzsikát összerakni, ami nagyon távol áll ettől a boci-boci tarka stílustól. Tehát zeneileg egy nagyon szépet szerettünk volna összerakni, viszont ezáltal egy picit bonyolultabb is lett a mi zenénk. Viszont ez meg segített ahhoz, hogy a felnőtt közönségnek ugyanolyan élvezet legyen hallgatni egy ilyen gyerekkoncertet, mint a gyerekeknek. És ezért egy kicsit olyan kortalan lett ez a muzsika, mert a szövegek azok igen kifejezetten gyerekeknek szólnak, de a zenei megfogalmazás az pedig már abszolút jó egy felnőtt fülnek is. És ezért furcsa, és szerintem ezért, múltkor az jutott eszembe, hogy ezért inkább azt mondanám, hogy mi egy családi zenekar vagyunk, nem is gyerekzenekar, mert mindenki megtalálja benne a kedvére valót.
0: De ez nagyon jó. Meg egyébként általában a gyerekprodukciók szándékkal így készülnek, akár egy bűvéssó, akár egy mese, akár egy felolvasás, hogy azért legyen benne a felnőtteknek is szóló kis szöveg vagy áthallás. És ezt a családi zenekart hol hallhatjuk legközelebb?
1: Természetesen gyereknapon, mégpedig május 30-án, 10 órakor a Momkultban fogunk játszani, és 14 órakor pedig a Szódon. Illetve hát van egy másik zenekar is, ahol meg kifejezetten felnőtteknek szól, de a gyerekeknek is szól a zene és a muzsika. Az pedig egy kicsit közelebb van. Siófokon május 24-én, vagyis holnap 17:30-kor a Bolba Éva trióval.
0: Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bolba Évi énekesnővel, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel Bolba Évivel, énekesnővel. A gyerekkoncertek fontosságáról beszélgettünk, és arról, hogy miért van szüksége a gyerekeknek élő zenére is. Most viszont beszélgessünk kicsit arról, hogy egyáltalán miért van szükség zenetanulásra ilyen fiatal, kicsi korban, ugyanis te tanítasz. Na de mit tanítasz?
1: Hát igen, ezt már mosolyogva mondtad, illetve kérdezted. Hát szolfést tanítok.
0: Nagyon szerethetnek a gyerekek. Én visszaemlékszem, én nagyon nem szerettem a szolfés órákat.
1: Hát akkor most képzeld el, mesélek neked, illetve a hallgatóknak is valamit. A Pollak Mihály általános iskolában, Tahitótfalun zeneiskolában szeretik a szolfést a gyerekek. És hozzá kell tegyem, én nem szerettem a szolfést, amikor tanultam. Ez is az élet nagyon érdekes és nagyon fordulatos forgatókönyveket ír. Nem szerettem a szolfést, és tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy csak szabaduljak, vizsgázzak le belőle, és soha többet a szolfésre foglalkozni nem akarok.
0: Ugyanígy voltam vele.
1: A másik ilyen dolog volt a hangszerelés, hogy na, csak éljem túl, aztán úgyse lesz az életemben szerepen. Na most a Jazzterláncban folyamatosan hangszerelek és zenét írok, és a hétköznapokban meg szolfést tanítok. Tehát pont jól jött ki minden, úgy, ahogy terveztem. Az az igazság, hogy nagyon, nagyon szerencsés helyen vagyok, mert nagyon kedves, jó közösség van Tahitótfalun, és Kravcsik Ibolya igazgatónőnk, aki szintén szolfés tanár, már úgy vezette be a szolfést, hogy a gyerekek szeressék. És amikor beültem hozzá az első beszélgetésre, mielőtt fölvett, akkor az volt az első mondata, hogy itt egy a lényeg, hogy a gyerekek szeressék a szolfést. Ez a legfontosabb. Mert a szolfés az gyakorlatilag szerves része a zenetanulásnak és a hangszeres tanulásnak. Tehát ez a kettő kéz a kézben jár, és szeretné, hogyha ez lenne az első, elsődleges cél a szemem előtt, hogy szeressék a szolfést.
0: De hogy szerettetted meg velük?
1: Hát ugye először is ezt játékosabban tanítjuk, mint annó, ahogy te is, meg én is tanultuk. Tehát ott azért ez nagyon szigorú volt. Én emlékszem meg a dolgozatok, meg a rettegés a szolfésben. Nem tudom, borzalmas élmény volt. Tehát nekik ez egészen más, és ők megtanulják az elején, hogy igen, ez pontosan ezért van, hogy majd a... Mert ők ugye elsődlegesen egy hangszerbe szeretnek bele, és azt mondják, hogy gitározni, vagy fuvolázni szeretnék, vagy zongorázni. És akkor elültetjük bennük, hogy de hát ahhoz meg nagyon nagy segítség a szolfés, hát megtanulod a hangokat, a ritmusokat, és beülsz a zongora elé, és akkor már tudni fogsz egy csomó mindent, mikor odaülsz a tanárnővel egy új kottához. És ez így is van, és ők ezt megértették, és ez átmegy. A szolfésban gyakorlatilag egy picit olyan, mintha fakultatíve lenne egy ilyen kis délutáni közös elfoglaltság. Nyilván ehhez jó alanyok is kellenek, és talán pont ez a nehéz a mai fiatalokkal, amit mondasz, hogy ez a digitális világ egy picit más irányba viszi őket, ettől a természetességtől egy picit elkanyarintja őket, de visszavezetni őket ahhoz, hogy a zene, az ének, a természet, ezek mind-mind fontos dolgok az életünkben, és kellenek, előre visznek, ez épít minket. És a szolfés is ennek a része. És tulajdonképpen ők ezt nagyon szeretik. Most végzős szolfésosaim mondták, képzeld el, most fognak 2 hét múlva alapvizsgázni. És mondták, hogy Éva néni, hát az nem lehet, hogy vége lesz a szolfés óráknak, úgyhogy tartsunk, légy szíves, jövőre, ugye már nem kell, de tartsunk titkos szolfés órákat. És mondom, nagyon jó gyerekek, de nem biztos, hogy lesz rá időm. Másik csoportban meg...
0: De zene volt füleinek.
1: Abszolút. Vannak potya szolfésosaim, képzeld el. Ez azt jelenti, hogy nem jár szolfésra, meg nem jár zeneiskolába, de belóg hozzám szolfésórára, és ott ül, és ő ugyanúgy meg akarja írni a dolgozatot is, meg ugyanúgy felelni is akar, és nagyon cukik. Ők a potya szolfésosok.
0: Hát ez fantasztikus, potya szolfésosok. Na hát nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, hogy mitől is jó egy szolfésóra nálad. Bolba Évi énekesnő a vendégem itt a Csukás Meseórában.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Bolba Évi énekesnővel. Na hát, kiderült rólad, hogy szolfés tanár is vagy amellett, hogy gyerekkoncertjeitek vannak, és ugye beszéltünk a gyerekkoncertek fontosságáról is, na de most arról beszéljünk, hogy mitől lesz jó egy szolfés óra nálad, mitől szerették meg a gyerekek úgy igazán, mivel telnek az óráitok?
1: Csodákat lehet művelni, például nagyon most nagyon aranyosak van egy, azt hiszem, igen, negyedikesek, picik még, általános iskola negyedikesek, és ők például folyton zenét akarnak írni, és például pont tegnap eszükbe jutott, hogy írjunk zenét. Hát mondom, jó, akkor írjunk zenét. Akkor nem mondom, hát akkor vegye elő mindenki a szolmizációs tudását, és szolmizáljon le nekem egy dallamot. És akkor leszolmizáltak egy dallamot, azt én tovább folytattam. Akkor, akkor abból már kialakult egy dal. Na mondom, de hát milyen legyen a szerkezete? Hát a szerkezet az fontos a zenében. Na és akkor kitaláltuk, persze ez egy ABA szerkezetű dal lesz. Tehát így tulajdonképpen tök mindegy, de egy csomó mindent belevettünk ebbe az egy kis dallamba, egy kis dalírásba, ami a szolfésnak egyébként szerves része.
0: Ezek a tapasztalataid alapján hogyan látod a jövő zenészeit? Az utánpótlásotok már készül?
1: Ez biztos, hogy készül, mert hál' Istennek nagyon sokan szeretnének szolfést is tanulni, hangszert is tanulni. Nyilván idővel nagyon sokan kihullanak, de azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van, tehát az utánpótlás itt van.
0: Ezt örömmel hallom. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál velem ma reggel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Bolba Évi énekesnő volt a vendégem itt a Csukás meseórában.

0: Gyere kicsi, ezt hallottad a Gipó cirkusztól és Szirota Jennifertől, itt a Petőfin Minden Magyar. Gyorsan szalad az idő, nem sokára reggel 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig belecsapunk a lecsóba, vagyis folytatjuk a legjobb magyar zenékkel. Manuellel kezdünk, és a Popstar szól majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egész hétvégén marad a napos, meleg idő. Korlátozza a kormány az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Bicskénél. A 37-es kilométernél az átterelt sávot lezárták, a forgalmat a külső sávba terelik. Már 9 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatásáról biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzitszállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsféleségek, ha azok Ukrajna területéről származnak. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter a könyvtárellátó és az alföldi nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel írtak alá április végén. Lannert Judit tárcavezető bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell a részleteket. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. A folyamatosan frissülő információk és strand térkép a termárfürdő.hu weboldalon olvasható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyófelhővel az égen. Eső nem lesz. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, jó reggelt! Május 23-ára szombatra virrattunk. Reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ma Dezsőket köszöntjük, nekik van ma névnapjuk, a születésnaposokra is nem sokára kitérünk. Most azonban Manuellel kezdünk, popstar! Ez szól kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra.

A jó fiú után egy jó lányjal megyünk tovább, itt a Petőfin Minden Magyar, és ez a jó lány nem más, mint Csinszka. Csinszkával találkozhattál április 25-én az Akváriumban, április 30-án Pécsen, május 15-én a Budapest Parkban, és erről posztolt is a Facebook oldalán egy olyan üzenetet, hogy aranylóan felsütött a napsugára. Ez az emberiség érdeme, az emberi érzések kifejezésének és összekapcsolásának sikere, hisz ez a dal olyan régről és mélyből ered, hogy a mai napig él, s akar tovább élni. Olyan erős érzésből fakad, hogy egy láncot alkot, és akartam ehhez a lánchoz még toldani. Édesanyámtól ismerem ezt a népdalt, és megtaláltam benne magam, az otthontalanságot és az otthont egyszerre. Valahogy, ahogy ez a két állapot kezet fog egymással, számomra nagyon inspiráló transformáció, s járhatunk bárhol, magunk vagyunk saját magunk otthonai, ott bent legbelül. Na hát ez azt jelenti, hogy a felsütött a napsugára arany kislemez lett, úgyhogy mi most ezt a dalt hallgatjuk meg, a felsütött a napsugára szól Csinszkától, itt a Petőfin.

És belőled is csak egy van, ezt hallottad a Kelemen kabátbandtól, itt a Petőfin Minden Magyar, és ezt a dalt biztos, hogy hallhattad április 25-én is a koncertjükön, akkor indították az idei szezont, és június 26-án pedig folytatják ezt egy akusztik terasz koncerttel, és a most következő zenekar is már javában elindította az idei szezonját. Már nagyon sok helyen jártak, Esztergomban, Balatonakaratján, tegnap Szarvason, holnap a Válvölgyi Zsúron, és hát természetesen június 25-én készülnek a Budapest Parkra, amit nagyon-nagyon várnak idén is, hiszen a tavalyi hihetetlenül jól sikerült. A következő dal biztos, hogy ott lesz a repertoárban, ami nem más, mint a Hadd menjen, úgyhogy Hadd menjen ez a dal most a 4th Street-től, itt a Petőfin.

0: Linda dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, hogy ígértem, felköszöntjük ma a születésnaposokat is, a mai névnaposok pedig a Dezsők, úgyhogy Isten éltessen benneteket a mai nap alkalmából. Na hát, képzeld, 83 évvel ezelőtt ezen a napon született Ternovszky Béla Kossuth és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező, neki köszönhetjük a Macskafogót és a Mézga családot is. Nekem volt szerencsém egy interjút készíteni vele, amiben azt mondta, hogy nagyon-nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen az a munkája, ami igazából a hobbija is egyben, a rajzolás és a filmek. Sosem az volt a főszerepben náluk, hogy sikeres filmet készítsenek, hanem az, hogy szeressék, amit alkotnak. Azt is mondta, hogy nagyon örül annak, hogy két generáció is felnőtt azóta, és az unokái is vevők azokra a filmekre, amit annó készítettek. Ez számára igazán mesés és meglepő is egyben, úgyhogy Isten éltesse őt még nagyon-nagyon sokáig. Most pedig a Kolibri dala szól, itt a Petőfin.
1: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rám.

0: Petőfi Rádió minden magyar május 23-a, pünkösdi hosszú hétvége első napja van ma, és nem sokára 9 óra lesz, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig, hogyha nem tartasz velünk a továbbiakban, akkor később jajdogálni fogsz. Paulinával kezdjük majd a következő órát.
1: Szerintem jajdogálni fogsz, esőben ázni fogsz, de te tudod.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
5: Ha-hó!
6: Hova igyeksz el, öcsi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: A Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Új stílus a nyárra. Tér be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egész hétvégén marad a napos, meleg idő. Korlátozza a kormány az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Védjegyes palacba kerülnek a tokai bor különlegességek.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicskénél, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben. A 37-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Budapest felé 14, Hegyeshalom felé 2 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az a főváros felé válasszon másik útvonalat. Aki pedig bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatás biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzitszállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsféleségek, ha azok Ukrajna területéről származnak. Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözött támogatóik védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa. A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a párt támogatóit ért jogsérelmek dokumentálása, a jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz. Védjegyes palaszba kerülnek a tokai bor különlegességek júliustól. A hegyközségi tanács szerint ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem. A jövőben csak ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a tokai termék leírásnak megfelelő, hibátlan minőségű tokai bor különlegesség kerülhet a forgalomba. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, míg a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csak nem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jaj, de jó, hogy itt vagy velem május 23-án reggel 9 óra után is. Én Korcsok Laura vagyok, és egész délelőtt várlak téged sok szeretettel a legjobb magyar zenékkel. Most például nem sokára a Király Viktor dala szól, de a kezdésben Paulina, a Jajdogálni fogsz, ezt játszom neked.
2: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és már így szombat reggel hoztam neked egy nagyon különleges történetet, vagy inkább meglepőt, ugyanis nem is olyan régen jártam egy plázában, egy üzletházban, ahol szembe jött velem, vagy hát igazából szembe találkoztam egy olyan üzlettel, ahol csak egy robot volt. Na de hogy mi volt ez az üzlet, ezt nem sokára elmesélem neked, most azonban egy ehhez hasonló különleges együttműködés következik, ugyanis a Pornograsta Honeybeast-tel készített közösen egy dalt, méghozzá nem is akármilyen dalt, ez következik most neked itt a Petőfin, Hullik a cseresznyefa virága. Hú!

zené vagy énekelj te is élőben. Hajrá Magyarok kukac petőfiradio.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Igen, át. Ezt hallottad a Jetlagtől, itt a Petőfin Minden Magyar. Ígértem, hogy elmesélem neked a robotos történetet, ami nem is olyan régen történt velem egy plázában, egy üzletházban, de előtte ugye az teljesen egyértelmű, mert már nagyon sok helyen találkozhatunk olyan robotokkal, akik felszolgálnak az éttermekben, tehát kiviszik a rendelésünket, illetve Magyarországon legelterjedtebbek az ipari robotok, amelyek autógyárakban például hegesztenek, festenek, emelnek vagy csomagolnak, de én ilyennel még nem találkoztam. Hirtelen megpillantottam egy olyan üzlethelyiséget, ahol egy robot integetett, és kicsit közelebb mentem, ott már álltak előttem, és képzeld el, kávét és fagyit készített ez a robot itt Magyarországon az egyik plázában, és nagyon meglepődtem. Én egy kicsit tartok így a robotok világától, hogy korábban még csak filmekben láttunk ilyet, és elképzelni sem tudtuk volna, hogy ez valamikor valósággá válik. Te tartasz ettől? Írd meg nekem üzenetben a 06303030380-as telefonszámra, hogy tartasz-e attól, hogy ilyen gyorsan fejlődnek a robotok, és hogy esetlegesen a te munkádban is helyettesíteni fognak ezek a gépek. Kérlek, írd meg nekem, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre és a te gondolataidra, hiszen végtelen sok minden rejlik a robotok világában. Végtelen, ez szól most itt a Petőfi.

A Vadfruttik dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és továbbra is várom az üzeneteket a 0630303380-as telefonszámra, hogy te tartasz-e attól, hogy a robotok ilyen gyorsan fejlődnek, és azt a példát említettem, hogy nem olyan régen egy plázában szembe jött velem egy olyan üzlethelyiség, ahol egy robot integetett, és aztán kávét és fagyit készített. Ezzel kapcsolatban ír nekem üzenetet, hogy tartasz-e attól, hogy esetleg a munkádban is felváltanak majd téged robotok, én nem aggódom ilyen téren, de azért kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Most pedig nem sokára programajánlót hozok, ugyanis, aki elfelejtette volna, pünkösdi hosszú hétvégénk van, tehát hétfő is munkaszüneti nap lesz, már akinek természetesen, úgyhogy nem sokára hozok neked programötleteket, hogy mivel tölthetnéd ezt a csodás három napot, hiszen nagyon jó idő is lesz egyben. Az viszont biztos, hogy én mind a három napon kísérlek majd zenével az úton, mint ahogyan most Takács Nikolász is kísér téged. A zene kísér majd az úton, ezt

0: továbbra is a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar május 23-a szombat van, és nem sokára 10 óra lesz. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig maradj itt velünk a továbbiakban is, hiszen a belga dalával kezdünk, Rendőr munka, ezt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
4: úgy táncolt, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Egész hétvégén marad a napos meleg idő. Korlátozza a kormány az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Robbanás történt egy kínai szénbányában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicskénél, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a Budapest felé vezető oldalon a 14 kilométeres, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Baleset történt az M7-esen a főváros felül a Balaton felé vezető oldalon Tárnok előtt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, már 8 kilométeres a kocsisor, ami majdnem az M1-es M7-es közös szakaszáig torlódik vissza. Aki teheti, az a 7-es főúton kerülhet. Két autó ütközött az 51-es főúton a Dunaegyházi elágazásnál. A 81-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében. Tegnap történt robbanásnak. Reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatására biztosított. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. A tranzit szállítások kivételével nem hozható be Magyarország területére például tojás, méz, búza, rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, valamint egyes húsfélességek, ha azok Ukrajna területéről származnak. Több mint 40 ezer embert evakuáltak Kalifornia Orange megyéjében, mert a hatóságok attól tartanak, hogy robbanásveszélyes, mérgező vegyi anyag szivároghat egy tartályból egy repülőgépipari gyárban. A kitelepítést azután rendelték el, hogy a tartály hőmérséklete emelkedni kezdett, mert valószínűleg meghibásodott az egyik hűtőrendszer. Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén. 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Shanxi tartományban lévő bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A detonáció idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyó felhővel az égen, eső nem lesz. A szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a szombat délelőttünket. Május 23-a délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Együtt indítjuk a pünkösdi hosszú hétvégénket a legjobb magyar dalokkal, természetesen a kezdésben a Belga lesz itt, és a Rendőrmunka.
1: Itt egy újabb óra

hideg szél, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. A mai nap kérdése az volt, azt kérdeztem tőled, hogy tartasz-e attól, hogy ilyen gyorsasággal fejlődnek a robotok, és esetlegesen a te munkádban is majd robotok fognak helyettesíteni téged. Tartasz-e ettől? Anita azt írta nekem, hogy szia Laura, én egy kicsit tartok tőle, hogy egyszer tényleg túl sok dolgot bíznak majd a robotokra. Pénztárosként dolgozom, és már most is egyre több önkiszolgáló kassa van, de szerintem az embereknek mindig szükségük lesz emberi kedvességre is. Ebben teljesen egyetértek, Anita, hiszen egy mosoly, egy kedves gesztus mindenre gyógyír, és minden helyzetben szükségünk van rá. Laci azt írta, én inkább izgalmasnak tartom ezt az egészet, villanyszerelő vagyok, és szerintem még sokáig kelleni fog az emberi gondolkodás, meg a kreativitás. Egy robot lehet okos, de egy régi ház vezetékeit nem biztos, hogy megoldja. Nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, és továbbra is várom a 0630 30 30 380-as telefonszámra, vagy Viberen is írhatsz nekem, hogy neked mi a véleményed erről a témáról. Most pedig, mivel a dalszerzőket, előadókat semmiféleképpen sem helyettesítheti egy robot sem, ezért a Carson Komától és Jude Law-tól játszom a következő dalt, Szemüveg. Ezt szól neked most itt a Petőfin.

forró. Ezt hallottad itt a Petőfin minden magyar, és tudod, mi lesz még forró? Hát Kecskeméten a helyben sütő sütemények, a kecskeméti süteménysütő versenyen, ugyanis idén immár negyedik alkalommal rendezik meg a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. Idén is rendkívül színes programban részesülhetnek az érdeklődők, színház, világhírű előadók, tánc és gyermekprogramok, komoly zene, könnyű zene, sztárfellépők várják a látogatókat. Többek között például a mai napon este a Wachowski Symphonic lép majd fel egy szuperprodukcióval a színpadon. Ha esetleg a mai napon nem tudnál ellátogatni Kecskemétre, akkor figyelmedbe ajánlom július 3-át is, amikor Gangsta Zoli és a Kartell lép majd fel, úgyhogy most hangulódásképpen az ő dalukat játszom, egy élet se számít. Ez szól most itt a Petőfin.

0: Fókusz. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát fókuszáljunk arra, hogy ezen a napon, ezen a hosszú hétvégén milyen programokra látogathatsz el, ugyanis nagyon sok minden van terítéken, például a mai napon tartják a Palacsinta Fesztivált, 3 órától kezdődik a Csintalan Palacsinta Fesztivál, stílszerűen palacsinta vásárral természetesen. Lesz táncbemutató, gyermekjóga, játszóház, palacsinta, dobó, verseny, bármit is jelentsen ez, majd kihirdetik a palacsinta sütőverseny győztesét. Ezt a fesztivált Vonyarcvashegyen tartják, de Balatongyörökre is ellátogathatunk, hiszen ezen a napon Hungarikum fesztivált rendeznek idén immár 3. alkalommal, de ha már Hungarikumnál tartunk, Chili Fesztivál is lesz a mai napon hegymagason, ahová termelők és kézművesek mellett az ország minden pontjáról érkeznek chili termesztők. Ha teheted, akkor mindenhová menj el egymás után, hiszen éljünk úgy, hogy minden napot élvezzünk ki, és minden percet, minden pillanatot élnünk kellett volna, ez szól a Halott pénztől, itt a Petőfin.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ne engedj el! Ezt hallottad Radics Gigitől itt a Petőfin Minden Magyar. Én sem engedlek el téged, maradj itt velem, ugyanis a legfrissebb hírek után kezdődik a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és a mai vendégemmel Megyeri Sárával a vadnövényekről lesz szó, úgyhogy érdekes téma, maradj itt velünk. Az órát pedig az Iron Mafia dalával kezdjük majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egész hétvégén marad a napos meleg idő. 10-re emelkedett a Luhanszki dróntámadás halálos áldozatainak száma. Leállították a vonatközlekedést Szerbiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-esen a főváros felől a Balaton felé vezető oldalon Tárnok előtt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, már 8 kilométeres a kocsisor, ami majdnem az M1-es M7-es közös szakaszáig torlódik vissza. Aki teheti, az a 7-es főúton kerülhet. Felborult egy autó az M0-áson Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldal forgalma is 3 kilométeren keresztül torlódik a nézelődők miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 10-re emelkedett a Luhanszki középiskola elleni ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyerek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárt az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén exportközpontja. Szünettel a vonatforgalom Röszke és Szabadka között, miután hajnalban határozatlan időre leállították a vasúti közlekedést Szerbiában. Egyetemisták ma estére kormányellenes nagy gyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között zavartalan a forgalom.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robi Kín. Sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robi Kín decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál, most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Nem sikerült a bravúr 6-2-re, kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elitvilágbajnokságon. A nemzeti együttes így 3 vereséggel és 1 győzelemmel állt csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Elvette a Szolnok pályaelőnyét a férfi kosárlabda NBA egy döntőiben a Falkó, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyó felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Ma napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Május 23-a szombat, 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Hát ehhez a gyönyörű időhöz nem kell más, mint egy jó zene, ezt pedig én biztosítom neked most, 11 óra után is. Kell egy ház, ez szól az Iron Mafiától, itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Pünkösdi hosszú hétvégénk van, és ilyenkor Pünköst környékén szinte minden virágzik. A bodza, az akác, a csalán. Ilyenkor sokan indulnak kirándulni, piknikezni, vagy akár vadnövényeket gyűjteni. Megyeri Sára a mai vendégem, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Arról beszélgetünk vele, hogy hogyan lehet biztonságosan és kreatívan használni a természet ajándékait a konyhában. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Aki éppen nem dolgozik, tételezzük fel ezen a szép hosszú hétvégén, ilyen szép napos időben kirándulni indul. Mi a legfontosabb szerinted ilyenkor a kirándulások alkalmával, amikor a természetbe látogatunk? Még egyelőre csak így általánosságban.
1: Még nem esszük meg. Jó. Tehát, hogy tiszta helyet keressünk, tehát olyan helyeket keressünk, ahol nincs nagy tömeg, nem jár sok autó, nem parkolnak, nem jár sok, például nem jár sok mezőgazdasági gép, hogy felverjék a port, mert azt ugye nem tartjuk annyira nagy kósznak, de nagyon nagy port tudnak felverni, például földutak mentén. Egyrészt, másrészt meg, hogy legyen nálunk megfelelő felszerelés.
0: Na és mihez kell az a felszerelés?
1: Hát a felszerelés a nagy csavargáshoz kell, meg hogy haza tudjuk vinni értelmesen azt, amit összeszedtünk. Nekifutásban én mindig azt szoktam mondani, hogy szemetes. Tehát, hogy valami, amiben hazaviszed azt, amit magaddal vittél oda. Tehát, hogy amit kivittünk a természetbe, azt tessék onnan kihozni mindent az utolsó papírzsebkendőig. Nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok kiránduló helyen nincsenek szemetesek kitéve. Hát azért nincs ott szemetes, mert szétúrják a vadállatok, és utána még nagyobb szemet lesz belőle, vagy megeszik, és bajuk lesz tőle. Tehát ez nem véletlen, ez nem a felelőtlensége a parkfenntartóknak, meg az erdőfenntartóknak, hanem igenis, hogyha bevitted, akkor ki is tudod hozni. Ez a legfontosabb. A másik legfontosabb, meg szerintem mindenképpen egy kosár, vagy papírzacskó, vagy legrosszabb esetben mondjuk vászonzsánk, vagy bármi, amiben tudnak szellőzni a dolgok, amiket azok a virágok, vagy növények, vagy nagy isten gombák, amiket összeszedtünk, és tök jó, hogyha ezek nem törnek össze útközben. Úgyhogy bármilyen hülyén is néz ki, meg úgy érzi magát az ember, mintha aki piroskának öltözne a meséből, de sokkal jobb egy kosarat lóbálni, mint egy nálonzacskót ki előhúzni a zsebünkből.
0: Mikre vadászunk? Jól említettem, hogy azért most elég sok minden virágzik. Miket tudunk fellelni mostanában?
1: Fú, hát most nagyon-nagyon sok mindent, ez nyilván gyakorlat kérdése, meg attól függ, hogy ki mennyire hardcore növényes, hogy mire kattan, és mit fog észrevenni, minden egyszerre. Tehát, hogy ilyenkor tényleg ez a május-június az, amikor itt nem tudjuk, hogy hova nyúljunk, mert annyi mindenhez tudunk. Ami nagyon-nagyon kezdőknek is tök nagy szeretettel ajánlok, az nyilván a bodza, tehát, hogy most mindenki bodzát fog keresni, ezért is hangsúlyoztam az előbb a traktort. Tehát a bodza virágot az nyilván pisi magasság fölül szedjük mindig, és olyan helyeken, ahol nem poros, ugyanis a van növényeknek a gyümölcsök között van nyilván olyan, de egyébként az ilyen levelezőzöldek, meg a virágokat meg pláne nem tudjuk megmosni, nem is akarjuk. Tehát, hogy olyan helyről kell gyűjteni, ahol van gusztusunk megenni azt, amit összeszedtünk a földről, vagy a bokrokról. És hát a bodzával nem nagyon lehet mellé nyúlni, tehát annak egyetlen mérgező párja van, de az még, mint úgy több is, de az még nem is virágzik, ez a gyarok bodza. Egyébként, amit abból tök simán meg lehet különböztetni, mert hogy az látszáró, az nem egy bokor, hanem egy ilyen jó magas növény, és ugyanolyan virága van, mint a fekete bodzának, csak éppen fölfelé fog állni egyenesen az égnek. De ez még odébb van, tehát most nem lehet őket összekeverni. A másik, ami már egy pepecsebb dolog, viszont iszonyú királylányos, meg ilyen mesében érzi magát az ember, az mondjuk a csipkebogyónak a szirma most, tehát a vadrózsa szirom. Azt is gyönyörűen lehet díszíteni vele, akár sütiket, teát főzni, megszárítani, kandírozni, tehát kinek mihez van türelme.
0: Nem sokára a pontos szedésével, és ennek fontos tudnivalóival folytatjuk. A vendégem Megyeri Sára itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ezzel befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Megyeri Sárával beszélgetünk, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Megbeszéltük már, hogy aki nem dolgozik, akkor reméljük, hogy éppen kirándulni készül, vagy tervezi akár holnap utára, így a pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy egy kicsit nekik szeretnénk segíteni azzal kapcsolatban, hogy milyen növényeket szedjenek ott a szabadban, az erdőben akár. Adtál már ötleteket arra, hogy honnan szedjük ezeket a növényeket, és hogy mire figyeljünk. A bodzát említetted, hogy azt előszeretettel ajánlod. Maradjunk is még egy kicsit a bodzánál. Hogyan kell szedjük? Vágjuk? Szakítsuk? Hol tároljuk? Mire figyeljünk még a bodzánál?
1: Mindenképpen vágjuk, mert hogy nagyon meg lehet cibálni a bokrokat, meg mindenképpen tartsuk a szem előtt. Ezt ilyen nagyon fellengzősen etikus gyűjtésnek szoktuk nevezni, de azért ez egy viszonylag egyszerű dolgot takar, hogyha, és nagyon hamar megtanulja a saját bőrén az ember egyébként, hogyha nagyon-nagyon lepucol egy élőhelyet, vagy nagyon megcibálja a bokrot, akkor igenis tud benne akkora kárt tenni, hogy jövőre meg kell keresni újra, hogy hol terem, mert tönkretettük. Vagy akkora kárt okoztunk benne, hogy nem tud utána szegényként többet virágozni, úgyhogy első körben azt szoktuk mondani, hogy a egy-egy bármilyen növényből, annak abból a termőhelyből 30%-ot illendő leszedni összesen. Többet nem, tessék, ha tovább gyalogolni és begyűjteni a következő körben. A bodzánál pedig arra is külön figyeljünk, hogyha van egy ilyen nagyon bejáratott saját kis dugi bodzásunk, és annyira szeretjük a bodzát, hogy ősszel is szeretnénk a bogyóit használni, akkor tartsuk szem előtt, hogy ami virágot leszedünk, abból nem lesz bogyó. Tehát, hogyha termést akarunk hagyni a bokron, akkor pláne. Virágokból pedig mindenképpen száraz, tehát meg kell várni, hogyha volt egy zuhé, vagy hajnalban még egy kicsit párás az idő, akkor mindenképpen várjuk meg, amíg megszáradnak a virágok, mert hogy itt a pollent szeretjük nagyon. És hogyha az összecsomósodik, vagy kipereg, vagy valami történik vele, akkor tök fölöslegesen szedtük le. Tehát száraz legyen, nyíljon ki, tehát hogy utólag, hogyha az nem gond, nagyon fog peregni, tehát hogy nagyon lehullanak a szirmocskák, miközben visszük haza, hogyha teljesen kinyílt az egész. Viszont, hogyha nagyon sok még rajta a bogyó, ami nem borult virágba, akkor az már nem fog kinyílni. Tehát nem olyan utóérő, mint a, nem tudom, kirakjuk a paradicsomot, és akkor kicsit pirosabb lesz, hát nem. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy tényleg a tökéletes állapotú virágokat szedjük le, és hogyha nem frissen dolgozzuk fel, akkor fénytől védett helyen szárítsuk meg. Viszonylag könnyen, tehát én úgy szoktam, hogy egy papírra, sütőpapírra fejjel lefelé fordítom a kis virágtányérokat, és akkor még pont a kipergő virágport is meg tudom így menteni. Arra viszont figyeljünk, hogy amikor már dolgozzuk fel, akkor minél jobban a tövénél vágjuk le majd a virágokról a szárat. Mert hogy egyébként a fekete bodzának minden része mérgező a virágon és a gyümölcsökön kívül, és a gyümölcsök is csak teljes érésben jók egyébként, meg tudja törni alaposan.
0: Most már egy kicsit csepegtettél információkat az elkészítéssel kapcsolatban. Itt fogjuk folytatni, hogy ha hazavittük a szép bodzákat, akkor mit ajánlasz, mit készítsünk belőle. Megyeri Sára a vendégem itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem, Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Megyeri Sárával, aki egyébként vadnövényekkel foglalkozik és a Jinja alapítója.

0: itt a legmegfelelőbb alkalom ez a pünkösdi hosszú hétvége arra, hogy növényeket szedjünk. A bodzát ajánlotta Sára nekünk előszeretettel, megbeszéltük, hogy hogyan kell szedjük, és tételezzük fel, hogy ott járunk már, hogy egy kirándulás után hazaértünk. Na hát mit készítsünk a bodzából, amit szedtünk az erdőben?
1: Májkrémes kenyeret. Nyilván mindenfélét, tehát ezért visszacsatolok gyorsan, hogy hogyan gyűjtsük meg mibe, egyrészt ollóval, hogy ne cibáljuk össze, meg ne pörge, amíg rángatjuk, addig is peregnek le a virágok, tehát hogy vigyünk magunkkal egy kis ollót, vagy kést, vagy bármilyen szúróvágószerszámot, másrészt meg, hogy kosarat, tehát hogy ne fülledjen össze, mert ugye ebbe is előszeretettel lakik minden, rózsabogarak első, én nagyon szeretem, hogy döng az egész is, rózsabogarak, ráadásul gyönyörű szépek is, nagyon-nagyon hülyék, de nagyon jókat lehet rajtuk vihogni ilyen szempontból, tényleg teljesen szédült. Tehát ezek bőven ki tudnak mászkálni még a kosárból, és szabad utat találnak maguknak, még hogyha egy nálonzacskóba befullasztjuk őket, akkor úgy visszük haza, hogy ott még már nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, ha még meg vannak egyáltalán, úgyhogy ezért mondom, hogy szépen, óvatosan kiteregetve, és akkor utána kinek mihez van affinitása, tehát hogyha ha azt mondja, hogy ő akkor átkirándult, hogy most hanyat akar esni, és kész, akkor mondom, vagdalja le a szárakat, fejjel lefelé fordítsa egy papírra, és hagyja megszáradni, és utána irgalmatlanul fog neki örülni decemberben, amikor előveszi teának, mert éppen nagyon rájön a takonykor, mondjuk, de egyébként szárítva is ugyanúgy sütikbe is lehet tenni, mert nagyon-nagyon jól megőrzi az ízét. Tehát, hogy nagyon-nagyon hálásan szárítható, és nagyon könnyen tartósítható ilyen
0: de
1: szempontból.
0: De azt mondtad már nekünk, hogy ne mossuk meg.
1: Nem. Dehogy mossuk. Hanem úgy, ahogy van, szépen kirázogatjuk, vagy eltessékeljük onnan esetleg a maradék bogarat, ami még benne maradt, és utána úgy, ahogy van, szöröstül-böröstül szárítjuk meg. Szigorúan tilos megmosni, mert kimossuk belőle azokat az alkotó, vagy alkatrészeit, amik miatt szeretjük. Ha valaki tovább akar pepecselni, akkor nyilván adja magát a bodzaszörp. Erre pedig szerintem azzal mindenkinek megvan a saját receptje, meg egy milliót fog találni egyetlen kereséssel, hogyha rákeres. Én annak a híve vagyok, hogy gátlástalanság itt a kulcs szó, tehát minél több virág, minél több cukorra, minél töményebb, annál jobban ki fogja oldani. És annál kevésbé áll fel majd a veszély egyébként, hogy meg tud budjanni. Van, amikor egyébként a pont az a cél, hogy budjanjon meg, ez már a bodzapezsgő például. Én is elég sok ilyen receptet publikáltam, úgyhogy ha rákerestek, akkor arról is fogtok találni egy csomót, azt egy kicsit érlelni kell, és utána meg pont így a nyári nagy grillpartikra fog beérni, és hát elképesztően nagyot lehet vele villantani. Amikor meg akarjuk enni, akkor tényleg csak a fantázia, tehát az, hogy palacsintába morzsolgatni egy kicsit, bármit díszíteni vele, átadja az aromáját is, meg az illatát is, eperrel a klasszikus, tehát hogy tényleg a legmezítlábasabbtól a legsok csillagosabb receptekig mindenfélét meg fogunk találni, és hát szintén, ha már magyarok vagyunk, akkor ráncsuk ki mindent. Tehát még arra is fogtok, hogy ilyen kb. Sörtésztába mártva is nagyon-nagyon népszerű dolog kirántani.
0: Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat így mára, hogy mit szedjünk, és azon belül is a bodzával hogyan foglalkozzunk, és mit készítsünk belőle. Holnap várlak vissza sok szeretettel, akkor viszont arról beszélgetünk, hogy mit ne szedjünk semmiféleképpen, és ne is edjük meg. Köszönöm, hogy ma a vendégem voltál.
1: Én köszönöm.
0: Megyeri Sárával beszélgettem, ma itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: magyar, nem sokára dél lesz, úgyhogy összegezzük egy kicsit a ma délelőttünket. Az Éles Stílus magazinban beszélgettünk a Vitiligóról, a Széles Adrival, utána a Csukás meseórában a gyerekkoncertek fontosságáról, és arról, hogy már gyerekkorban tanuljanak a gyerkőcök zenét, erről Bolba Évi énekesnővel beszélgettünk. Majd itt, a Befordultam a konyhára című magazinban Megyeri Sára volt a vendégem, akivel arról beszélgettünk, hogy most a hosszú hét végén, ha kirándulni mennénk, akkor mit szedjünk és mit készítsünk belőle. Most pedig én elköszönök, Korcsok Laurát hallottad, érkezik hozzád Szikora Tomi, vele folytatódik most itt a Petőfi, a Petőfi 56, utána pedig Megyesi Gábor érkezik hozzád délután. Legyen csodaszép napod, mi találkozzunk holnap is, addig is mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egész hétvégén marad a napos meleg idő. 10-re emelkedett a luhanszki dróntámadás halálos áldozatainak száma. Leállították a vonatközlekedést Szerbiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több kilométeres torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben a külső sávban. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M1-es ellenkező határ felé vezető oldalán a komáromi terelésben baleset történt. A 87-es kilométernél csak egy sáv járható, ott is torlódik a forgalom. Budapest baleset történt korábban az M7-esen a főváros felől a Balaton felé vezető oldalon Tárnok előtt. A 21-es kilométernél újra mindkét sáv járható, a 8 kilométeres kocsisor feloszlóban van, de aki teheti, még a 7-es főúton kerülhet, bár ott is erős a forgalom. Két autó ütközött az M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék után, a 161-es kilométernél csak a belső sáv járható. Baleset történt a 441-es főúton Nagykőrös közelében, a 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárt az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja. 10-re emelkedett a luhanszki középiskola elleni ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyerek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Szünettel a vonatforgalom Röszkei-Szabadka között, miután hajnalban határozatlan időre leállították a vasúti közlekedést Szerbiában. Egyetemisták ma estére kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között zavartalan a vonatforgalom. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a muzulmán zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére 3 millió iszlám hívőt várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szombat délben már is indul a Petőfi Rádiós lágerlistája, vagyis menetrend szerint bemutatjuk azokat a zenéket, amelyek a héten a legjobban, a legtöbbször futottak nálunk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben az Imágó Mundi dala szól, a Húz, ez az 56.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az

0: Heti 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Közöttük most egy forró partidal a Well Hello-tól. Éjfél tájt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Egy ízig vérig, 100%-ig nyári dal, amely a szerelemről, a vágyakról, valamint az éjszakai romantikáról, bulizásról, szabadságról szól. Szóval, hogyha van olyan dal, amely egyszerre álom, nyári kaland és éjféli lángolás, akkor... szerintem az ez. Well Hello éjféltájt. Ezzel idézzük fel most a nyári estéket a Petőfin.
0: Az

0: mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Az 50.
2: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza.

0: szerelemben.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: 4-es street, 6 menjen. Ez a dal következik nálunk a Petőfi Rádióban, és hogyha élőben akarod érezni azt az energiát, amit ez a zene ad, akkor figyelj, mert jönnek a nyári turnéállomások. Például a 4-es street fellép júniusban Jánoshalmán, Székesfehérváron. Ott lesz a Nagy Budapest Parkos koncertjük június 25-én, de még most májusban a hónap végén Tolnán és Babóton is játszanak. És hallhatjuk ezt a dalt. 4-es street, 6 menjen.
1: A 49.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Petőfi 56, a hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
2: Ha van olyan dal, amely a TikTok első számú kedvence volt az év első felében, akkor szerintem ez az. Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra. Ez a dal szól most nálunk a Petőfi Rádióban. És hogy hol táncolhatunk, hol tombolhatunk rá élőben? Például a közeljövőben.

0: a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Hamarosan következik a Bocskor Bíborka vezette Magashegyi Underground, akik június 4-én Csángó Remix koncertre készülnek, erdélyi népdalokkal, izgalmas vendégzenészekkel, ráadásul nagyon izgalmas vizuális koncepción dolgoznak, amelyről kulisszatitkokat osztottak meg a hivatalos Facebook oldalukon. Június 4, Műpa, erre a koncertre hangolódunk ezzel a dallal. Magashegyi Underground, egymáshoz rövid az út mindjárt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész hétvégén marad a napos, meleg idő. Stabil a tiszaújvárosi égési sérültek állapota. Méltánytalannak tartja az ukrán elnök a társult uniós tagságról szóló felvetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több kilométeres torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben a külső sávban. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A főváros felé vezető oldalon egyébként Tata előtt egy baleset is történt. A 73-as kilométer előtt egy sávon araszolnak a járművek, csak nem 8 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-esen a főváros felől a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Két autó ütközött az M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék után, a 161-es kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük még gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Ukrajna társult EU tagságáról szóló felvetést Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az uniós vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg a tagállamokkal. Zelenszky a német kancellár felvetésére reagált, miszerint Kijevnek a teljes jogú csatlakozási folyamat idejére társult tagságot kellene kapnia. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban és békét Ukrajnában. Az előző kormány költségvetési trükközéséről közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán arról számolt be, hogy egyebek mellett az autópálya koncesszió 170 milliárdos második féléves díja és a Budapest-Belgrád vasút elvégzett munkáinak 90 milliárdos kifizetése sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sokfelé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Magashegyi Underground, egymáshoz rövid az út. Ez a dal is ott van a hivatalos lágerlistánkon, hiszen folytatódik a Petőfi 56. Minden hétvégén dél és kettő között összesítjük a hét legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenét. Hello, Szikora Tamás vagyok, gyere vele!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Erős a tavaszi szezon a Bagosi Brothers Company számára is, hiszen volt egy mini európai turnéjuk. Zürichben, Münchenben, Pozsonyban és Prágában is felléptek, de mondok néhány nyári dátumot, például Pécs, Keszthely, Alsóörs és Tata biztosan ott van a koncert helyszínek között júniusban, és ez még csak a kezdet. Infók, részletek a Bagosi Brothers Company hivatalos weboldalán és Facebook oldalán. Na ezt a zenét tuti hallatjuk majd. A Petőfi Rádiós lágerlistáján szól a zuhanás.
0: A

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Amelyben a hétvége hangulatát most a Carson Coma és Dudló közös dal adja. Szemüveg a Petőfi Rádióban. Egy szürreális, szerelmes dal. Hogy miért mondom ezt? Mert a dal vezérgondolatát az adja, hogyha a megfelelő partnerrel éled az életed, akkor minden, ami addig ködös volt, homályos, az egyszer csak kitisztul. Így pedig sokkal jobban rálátsz, mind a világra, mind pedig saját magadra. Ez pedig érdekes módon Jude Law -4 és feles rövidlátása is inspirálta. Szóval egy bizarr, mégis gyengéd vallomás arról, hogy milyen, amikor valakin keresztül megpróbáljuk értelmezni a világot, és közben újra megtaláljuk önmagunkat. Carson Coma, Jude Law, Szemüveg.
0: Petőfi 56.

0: a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, én pedig Bája Lex, és a Slep aktuális sikerét játszom most a slágerlistánkon, Priluki. Ez a dal pedig nem csak a rádióban, hanem idén-nyáron a színpadon is felrobbantja majd a hangulatot. Rengeteg helyen szemezek a koncerthelyszínek között, például júniusban Miskolc, Cegléd, Szombathely, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Tata, júliusban Ráckeve, Szamossái, Marosvásárhely, Sukoró, Villány, Tiszafüred, Kunfehértó, Gombaszög, Zalaszabar, Debrecen, Siófok, és augusztusban pedig Sepsiszentgyörgy, Budapest, Zamárdi, Nyírbátor, Veszprém, Szeged is ott van a koncerthelyszínek között. Hú, mindez egy levegővétellel. Infók, részletek Bája Lex hivatalos oldalán. Ez most a Priluki.
0: Petőfi 56. A 30.

0: hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56. A 29.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
2: Most lágerlista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, akkor is számítok rád. A délutánban Megyesi Gábor várja az üzeneteket és a közlekedési infokat. Akár Viberen 0630 30 30 380. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
4: Úgy táncom, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos, meleg idő. Balogh Zoltán közbenjárására kaphatott kegyelmet Kónya Endre. Stabil a tiszaújvárosi égési sérültek állapota.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Több kilométeres torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben a külső sávban. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A főváros felé vezető oldalon Tata előtt baleset is történt. A 73-as kilométernél egy sávon araszolnak a járművek, közel 8 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Erre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette erre rá Orbán házi lelkészét. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Az előző kormány költségvetési trükközéséről közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán arról számolt be, hogy egyebek mellett az autópálya koncesszió 170 milliárdos második féléves díja és a Budapest-Belgrád vasút elvégzett munkáinak 90 milliárdos kifizetése sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült. Szabó Zsolt Iván Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke hangsúlyozta, fontos a tragédiára való emlékezés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is nyárias idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16, holnap napközben 25 és 31 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Már indul is a közös szombatunk. Hello, a mikrofonnál innentől Megyesi Gábort hallott. Hozok majd mára is egy érdekes témát. Programötletekkel is érkezem a pünkösdi hosszú hétvégére, és emellett rengeteg jó hazai zenét is hallgatunk. A kezdés Zsédáé.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elnézve az időjárás, na és a naptárat, persze így május 23-án. Szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy már gyakorlatilag itt a nyár. Többen nekivágtak a világnak, több diák pedig az iskola után pár év múlva munkát vállal a nyári szünidőre zseppénz reményében. Nem csak a mi időnkben voltak kifejezetten furcsa diák munkák, ma is találni azért érdekesebbeket a hirdetések között, úgyhogy ma délután az emlékezetes diák munkákról beszélgetünk. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Petőfi Facebook oldalán és Instagramon keresztül is tudsz üzenni. Szólj hozzá a témához, nem sokára ezzel is folytatjuk. Emellett hozok pünkösdi programötleteket, most első körben a Balatonra koncentrálva, és persze jönnek a jobbnál jobb zenék. Már is megyünk tovább a Balkán VIP-vel, ez a Lomkoronák.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: És ez az ismerősök által csinosnak mondott asszony olyan ruhát vett fel, hogy

0: Csanád vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Egy átbulizott éjszaka utáni másnap sztoriát mesélt el nekünk a konyha. Itt volt a tegnap éjjel a Petőfin, ahol minden magyar. És ha már buli, abból lesz bőven Siófokon is, mert hogy még tart egészen május 25-ig a pünkösdi szezonnyitó a hajóállomásnál, és gyakorlatilag egész nap lesz miért kinézni. Ingyenes koncertek, családi programok, street food, kézműves vásár, és ahogy mondtam, este buli. A fellépők között ott lesz a Pokolgép, Szekeres Adrián és az első emelet is, szóval a rocktól a nosztalgián át mindenfélét megtalálunk. Napközben gyerekprogramok, felvonulás, egészségügyi programok és szabadtéri események is színesítik az egész hétvégét, és nem csak Siófokon készülnek, mert hogy Tihanyban hagyományőrző pünköstörés lesz, Balatonfüreden boros és biciklis programok, Keszthelyen családi rendezvények, szóval tényleg minden adott egy jó kis balatoni hétvégéhez, lehet miből válogatni. Én is jövök, mégis hozok programötleteket, de most zene. Dr. Béres, a Fekete Vonat, a Halott Pénz és Mánkinek érkezik, Hol van az arány, és mindjárt a diák munkákról is beszélgetünk.

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át már.

Petőfi Rádiót hallgatott, ahol minden magyar. Ma az emlékezetes diákmunkákról beszélgetünk, és már itt is vannak az első üzenetek. Nándi írta például, hogy forgalomszámláló voltam. Azt számoltam, mennyi autó megy el mellettem pár óra alatt. Na ez az egyik legunalmasabb munka. Ráadásul nyáron a tűző napon még sokkal rosszabb. Nagyon szépen köszi, Nándi, hogy írtál. Aztán Szili üzente, sziasztok, a gyümölcsszedést nem felejtem. Rám égett a trikó, konkrétan olyan körvonalai voltak, mintha mindig trikóban lettem volna. Ismerős helyzet, és Viktortól is jött még üzenet, vízimentők voltunk a Balatonon, barátságok, szerelmek születtek, szerettem nagyon. Ez mondjuk nem hangzik rosszul. Na és neked, melyik a legemlékezetesebb diák munkád? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de a Petőfit Instán és Facebookon is megtalálod. Most a Blaha Louisianát hozom, ez az Amore, de nem veled.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Így szombat délután a legemlékezetesebb nyári diákmelóinkról beszélgetünk. Várom az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de hozzászólhatsz a Petőfi Facebook, illetve Instagram oldalaink keresztül is. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Most a legfrissebb híreknek adjuk át a terepet, aztán itt lesz pillanatokon belül az Evan and the Parasol, a Dancer Rap.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, meleg idő. Balogh Zoltán közbenjárására kaphatott kegyelmet Kónya Endre. Idén is megtartották a békemenetét Csehországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több kilométeres torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben a külső sávban. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt mondta, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette erre rá Orbán házi lelkészét. Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Három helyi lakos életét vesztette, sokan pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodar megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brünóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeznek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a dél-csehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Elütött egy embert a vonat üllőnél. A baleseti helyszínelés miatt a délutáni órákban a ceglédi vonalon késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Hetedik lett Molnár Attila 400 méteren Siamenben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Az UVS-e 2 góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda OB1 bronz csatájának második felvonásán, így egy győzelemre került a párharc lezárásától. Hetedik helyen zárta idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 másodperces időt futott a kínai Gyémánt Liga állomáson. A futamot az idei év legjobb eredményével 43,92 másodperccel a szám világbajnoki címvédője, a bocmanai Kebine Csibi nyerte. A papírformának megfelelően a nőknél a címvédő budapesti Erdértese és a 8-szoros bajnok Budaörsi SC jutott a fináléba az asztali tenisz extraliga pécsi döntőjében. A címvédő simán 4-0-ra verte a Kiskunmarsa csapatát, míg a budaörsiek a házigazda Peac együttesét győzték le magabiztosan. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is nyárias idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16, holnap napközben 25 és 31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Autóban, otthon, kerti parti vagy éppen pancsolás közben szombat délután is pörögnek a hazai kedvencek. Itt a Petőfén. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Folytatjuk a témánkat, emlékezetes diákmunkákról beszélgetünk, és közben ígértem egy Ivan and the Parasolt is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Haza és a boldog tömeg itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ez egy nagyon jó projekt volt, kár, hogy az urak végül úgy döntöttek, hogy befejezik. Hát, na majd egyszer, talán valahogy, valamikor. Beszéltünk már hétvégi programokról, ha esetleg egy jó koncertre vágynál, akkor tudok mondani még, ma este 8-kor Túrkevén zenél a Bagosi Brothers Company, sőt, holnap is találkozhatunk velük, szintén este 8-kor Szegeden állnak színpadra, de egyébként komolyan beindul a srácoknál a koncertszezon, érdemes megnézni a csapat naptárát. De ami külön kiemelendő, az az augusztusi dupla park, két koncert, két különböző hangulat, az első este a Bagosi dalok népzenei áthangszerelésben szólalnak meg, vegyítve a zenekar sajátos hangzásvilágát a klasszikus folk stílussal, a népzenei hangulathoz pedig a színpadon lévő táncosok is hozzájárulnak majd. A másik estén pedig a már megszokott hangszerelésben jönnek a csapat slágerei. Most utóbbi verzióban jön a Bagosi Brothers Company, vagyis a megszokott hangszerelésben ez a zuhanás itt a Petőfin.

Én pedig belefulladok a diák munkákba itt a Petőfén, ahol minden magyar, mert hogy a diák munkákról beszélgetünk ma, és hát itt vannak az üzenetek. Dani azt írja, hogy mi a legjobb barátommal egy hétig egy gazdaságban voltunk, tojásokat gyűjtöttünk a tyúkok alól. Jól hangzik. Regitől jött, hogy balatoni nyaralókat takarítottunk, cserébe ott lakhattunk az egyik házban, 19 évesen kifejezetten élveztem. Ez is nagyon jól hangzik. Aztán Tündétől jött, hogy kukorica címerezés, azt hiszem az ellenségeimet küldeném arra a diák munkára a 40 fokban. Na ez már nem hangzik annyira jól. Jöhetnek az emlékezetes diákmunkák SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. Most pedig hozok neked egy kis kócos romantikát, vagy kócos kis romantikát. Itt a Queen Bee és az Autó egy Szerpentinen, a Petőfilm.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, az előbb pedig egy igazi Petőfis klasszikust hallhattál a Vámpírt Péter Fiboriéktól. Most egy újdonsággal megyünk tovább, Cseri Anna és Barkóczi Noémi jönnek párban. Cseri Anna egy elég sűrű és sikeres időszak után egy időre visszavonult a koncertezéstől, mert hogy anyai szerepben új fejezet kezdődik az életében. Közben viszont megjelent egy fontos közös dala Barkóczi Noémivel. Ez volt az első alkalom, hogy ők ketten együtt dolgoztak egy zenén. A mindig szomorú egy melankolikus popdal lett, ami azokhoz próbál szólni, akik nehéz időszakon mennek keresztül, vagy éppen valaki mellett állnak, akinek segíteni szeretnének, csak sokszor nem tudják hogyan. A dal arról is beszél, hogy milyen tehetetlennek érezheti magát az ember, amikor szeretne visszahozni valakit a saját sötétebb gondolataiból, és ráadásul még egy UFO is bekerült a szövegbe. Na de hogy hogyan? Az már is kiderül. Itt van Cseri Anna és Barkóczi Noémihez a Mindig Szomorú a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene. Mindig.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar emlékezetes nyári diákmunkák, erről beszélgetünk. Várom még az üzeneteket, akár SMS-ben a 0630303380-ra, de Viberen, Instán és Facebookon is megtalálod a Petőfit, ott szintén hozzá tudsz szólni. Én Megyesi Gábor vagyok, folytatjuk a szombat délutánunkat pillanatokon belül Rúzsa Magdival, itt lesz a Karma.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon,
2: otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacipolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos meleg idő. Jövő héten kerül parlament elé a médiatörvénymódosítás. Az összetartozás fontosságáról beszélt Csík Somjón, az idei Szent Mise szónoka.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó az egyes főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán. A 16-os kilométernél csak fél pályán halad a forgalom. Baleset miatt a 441-es főúton Ceglédnél a 2-es kilométernél szintén csak fél pályán haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTVA-t, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvénymódosítást, hogy korrigálják a politikailag deformált közmédia vezetés problémáját. Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt mondta, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette erre rá Orbán házi lelkészét. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépítenünk a jövőjüket, fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Nem hosszabbít izlandi válogatott szélsőjével a Veszprém férfi kézilabda csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Az idén végén távozik Bjarki Már Ellison a Veszprém férfi kézilabda csapatától. Az NBA-ben szereplő klub a hivatalos oldalán közölte, hogy nem hosszabbítja meg az izlandi szélső szerződését, amely az idén végén jár le. Mint írják, bal szélsői közül Ugo Deskát élő szerződést köti, szakmai koncepciójuk szerint pedig a következő évattól Gáncs Pető Mátéra minden fronton teljes értékű játékosként számítanak majd. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy egy év után távozik a 22 éves Molnár Robin, aki Tatabányán folytatja pályafutását. Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat a miénk csoportjában a svájci jégkorong elit világbajnokságon. A magyar válogatott ma 16 óra 20 perctől a házigazdával játszik majd. Az UVS-ek két góllal 12-10-re nyert az Eger vendégeként a női vízilabda OB1 bronz csatájának második felvonásán, így egy győzelemre került a párharc lezárásától. Szilágyi Áron és Rab Krisztián maradt versenyben a legtovább a magyarok közül a kairói férfi kardvilágkupán, de a nyolcad döntőben mindketten búcsúztak. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is nyárias idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16, holnap napközben 25 és 31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Április hírek után már is folytatjuk a szombat délutánunkat. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ha esetleg még mindig nincs programod erre a pünkösdi hosszú hétvégére, akkor figyelj, hozok pár nagyon jó kis tippet. Közben folytatjuk a diákmunkás témánkat, jöhetnek az emlékezetes nyári melók. Itt pedig Jörg Zsoma.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: világ ellen.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Itt vannak az üzenetek, a nyári diákmunkákról beszélgetünk, melyekre a mai napig is. Hát vagy szívesen, vagy nem annyira szívesen emlékszünk vissza. Liv írta, hogy a németországi kalandozásaim során akvaparkban csúszda felügyelőként töltöttem egy nyarat. Ott ismertem meg a nagy szerelmet. Na hát mire nem jó egy nyári diákmunka? Köszi Livi, aztán a aláírással SMS-ben kaptam, hogy lángos sütő voltam a Velencei tónál, utáltam, de így visszagondolva azért nem volt rossz diákként. Köszi, és Attila is írt, Viberem, én csináltam a klasszik szórólapozást, telefonkönyv kihordást, egyik sem volt a szívem csücske. Na és te, milyen nyári diák melókra emlékszel? SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is megtalálsz minket. Most a Neo-val folytatjuk a szombat délutánunkat. We are all heroes. Ez szól itt a Petőfi.

magyar Phil Collins, legalábbis szerintem nagyon olyan hangja van Hangácsi Mártonnak. Itt volt a ketten a bajban a Petőfin, ahol minden magyar. Ha a pünkösdi hosszú hétvégét idén emlékezetessé tennéd, akkor mindenképpen érdemes például a magyar tenger felé venni az irányt, mert a Balaton környékén egymást érik a programok. Hévízen például május 23-a és 25-e között pünkösdi vigadalom van. Ma Kós Réka lép fel, vasárnap Dixieland és Jazz tölti meg a teret a Happy Dixieland Band jubileumi koncertjével, hétfőn pedig a Magyar Állami Népi Együttes érkezik a Táncos Magyarok című előadással. Ráadásul minden program ingyenes. Közben a Dégi Festetics kastélynál is már tart a hosszú hétvége, állatvezetéssel, kisvonattal, csónakázással a kastély parkjában, és kreatív programok is vannak azoknak, akik inkább családias hangulatban kapcsolódnának ki. Szóval van miből válogatni. Ha neked is van egy jó kis programtipped a pünkösdi hosszú hétvégére, küldd el például a Petőfi Facebook oldalán vagy Viberen keresztül. Most Blanche-t hozom neked félszemmel közösen, már is a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Kis Csillag 6 év után új anyaggal tért vissza, és megjelent a Szürke rendes megfejtése 1, vagyis a készülő dupla album első fele. 8 új zene érkezett most, a folytatás pedig már biztosan jön ősszel, szóval ez tényleg egy nagyobb visszatérés első fejezete. A zenekar ezúttal hosszabb közös műhely munkákban rakta össze az anyagot Tövisházi Ambrus producerrel, és érződik is rajta, hogy nem egy gyorsan összedobott lemez született, inkább olyan album, amin hagyták idővel kiforni a dalokat és a hangulatot. A Szürke ennek az új korszaknak az egyik fontos dala lett, benne van az a kicsit melankolikus, mégis nagyon ismerős Kis Csillagos világ, ami miatt ennyi év után is egészen könnyen tudunk kapcsolódni. Itt van a Kis Csillag és a Szürke a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megnyugtatok mindenkit, egyáltalán nem fogyunk ki a jó zenékből. Még csak most jön a java. Megyünk tovább a szombat délutánunkban. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és közben az üzenetekből sem fogyok ki, ahogy látom. A témánkat is folytatjuk, az emlékezetes diákmunkákról beszélgetünk. Jöhetnek folyamatosan a hozzászólások SMS-ben, vagy Viberen 0630303380, vagy éppen Instán és Facebookon is írhatsz. A folytatás mindjárt a Valmár itt lesz a Szikora Robival közös Úristen!
1: Úristen, ki ez a lány, ki ez a lány?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hú!
5: Ha-hú!
6: Hova igyeksz el, öcsi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Jövő héten kerül parlament elé a média törvénymódosítás. Leállt a vasúti közlekedés Szerbiában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Két autó karambolozott az M7-esen Letenye felé, Martonvásárnál a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Árokba hajtott egy autó az 1-es főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán, a 16-os kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Több jármű karambolozott a 21-es főúton Lőrinci előtt, a 7-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 308.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTVA-t, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvény módosítást, hogy korrigálják a politikailag deformált közmédia vezetés problémáját. Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Harkiv megyében 3-an meghaltak, sokan pedig megsérültek, amikor orosz drón támadások érték a térséget. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodar megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Véget ért a helyszínelés Üllőnél, ezért újra korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok. A ceglédi vonalon a menetrend fokozatosan áll helyre a délutáni órákban.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Távozik Robi Kín a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NBA-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez. Azóta a Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Keane utódjáról később döntenek. Az idén végén távozik Bjarki már Ellison a Veszprém férfi kézilabda csapatától. Az NBA-ben szereplő klub a hivatalos oldalán közölte, hogy nem hosszabbítja meg az izlandi szélső szerződését, amely az idén végén jár le. Mint írják, bal szélsőik közül Ugo Deszkát élő szerződést köti. Szakmai koncepciójuk szerint pedig a következő évattól Gáncs Pető Mátéra már minden frontot teljes értékű játékosként számítanak. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy egy év után távozik a 22 éves Molnár Robin, aki Tatabányán folytatja a pályafutását. Litai Hanna 8-at döntőbe jutott, és legjobb magyarként a 14. helyen végzett a franciaországi női párbajtőr világkupán. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap is nyárias idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16, holnap napközben 25 és 31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Emlékezetes nyári diákmunkák, erről beszélgetünk így szombat délután a Petőfin. Kaptam nagyon érdekes üzeneteket, úgyhogy nem sokára ezekkel jövök. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, na de addig is zene minden mennyiségben. Itt van a Karszunkom előtt a Valmar Szikora Robival. Ez az Úristen.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok. Nem hallatok.
1: Itt volt a Biba a szeptemberrel, a Petőfin, ahol minden magyar. Én pedig már is itt vagyok az üzenetekkel, mert hogy a legemlékezetesebb nyári diákmunkákról beszélgetünk. Morci írta, hogy madarak hesegetése. Egyszer jelentkeztem ilyenre kíváncsiságból, két napig bírtam. Utána néztem, tényleg van ilyen, gyakorlatilag madárijesztőként lehet működni. Erről nem is hallottam még előzőleg soha. Köszi szépen, hogy írtál. Hát eddig szerintem talán ez az egyik legérdekesebb diákmeló. Aztán én pár évvel ezelőtt fesztiválokon dolgoztam hostessként, a koncerteken maradtunk, jó élmény volt, ezt írta. Köszi szépen, ha esetleg te is hozzászólnál a témához, megteheted a Petőfi Instáján, vagy a Facebook oldalunkon keresztül. Most Király Viktort hozom a folytatásban, ez a Run Lotfi Begi remixében.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, mi a terv holnapra? Mert ha még semmi, akkor most adok egy jó okot arra, hogy autóba ülj, mert hogy Tihanyban vasárnap valami nagyon komoly dolog készülődik. Jön a tihanyi pünkös dőlés, és a Mádl Ferenc tér konkrétan meg fog telni élettel. Ha bírod az autentikus, igazi népzenei ritmusokat, és megnéznél egy jó kis májusfa kitáncolást, akkor ezt imádni fogod ráadásul. És most figyelj, főleg a borrajongók, a tihanyi borok versenyének eredmény hirdetése is most lesz, úgyhogy a jó hangulat mellé a minőségi kocintás is garantált. Tehát holnap, vagyis vasárnap tölts egy mesés napot a tihanyi félszigeten. Most a Well Hello csapatát hozom neked a szombat délután, hát szépen lassan zárásához ez az éjfél.

Switch Me On az Anima Sound Systemtől, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Valaki írta a kukorica címerezést, egyből összeszorult a gyomrom, azt én sem szerettem, de voltam még gazdaságban, tojásokat szedni például az jó volt, írta ezt Ádám a mai témánkhoz, vagyis emlékezetes nyári diákmunkák. Balatoni lángosos büfében dolgoztam több nyarat, nagyon szerettem, jó kis csapat volt, nyaralás és munka is egyben, ezt sajnos aláírás nélkül kaptam. De várom még az üzeneteket SMS-ben, vagy Viberen 0630303380, sőt a Petőfi Instáján és Facebookján keresztül is hozzá tudsz szólni a témához. Az Imago Mundi csapatával megyünk most tovább, ez az Estelente. Hangolódunk a szombat estére.

0: majd tovább.
1: 6 órához érkezünk nem sokára, úgyhogy rajtól a szombat este hivatalosan is. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez pedig a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A témánk emlékezetes nyári diákmunkák. Jöhetnek még az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Petőfi Rádió a Facebookon és Instán is ott van. A címtén várom az üzeneteket. A legfrissebb hírek után a Supernemmel folytatjuk, vagy inkább indítjuk az estét. Ez lesz az Egy nap egy év.
2: De úgy érzed, egy nap egy év. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy asszonynak két eladó lánya.
5: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Pünkösd hétfőn 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
6: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
7: Ha-hú!
8: Hova igyekszel, öcsi?
6: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
8: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
6: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
9: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
6: Utazzon velünk térben és időben.
10: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
6: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Jövő héten folytatódnak a tárgyalások az EU-s pénzekről. Újra két vágányon járnak a vonatok gyománál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicskénél a 36-os kilométer közelében több jármű ütközött össze, csak egy sáv járható, de mindkét irányban torlódik a forgalom. Távolabb az M19-es autóút csomópontjában is baleset történt. A 107-es kilométernél egy sávon araszolnak a járművek, torlódik a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3033380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita hozzátette, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve. A demonstrációt azután hirdették meg, hogy a héten kiderült, vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat hamisítás gyanújával. Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén. Legkevesebb 90-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Shanxi tartományban lévő bányában nem sokkal azután történt a robbanás, hogy a széndioxid megemelkedett szintjére figyelmeztettek a hatóságok. Mától ismét két vágányon járnak a vonatok Gyumánál, ahol a múlt héten kisiklott egy vonat, és emiatt megrongálódott a vasúti pálya, tájékoztatott a MÁV csoport. Mintegy 360 méteren kellett több száz betonaljat beépíteni, síneket cserélni és pótolni a megsérült berendezéseket.
2: Petőfi Rádió. Sport.
12: Távozik Robi Keane a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NBA-ben ezüstérmes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros írválogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. A Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában. Keane utódjáról később döntenek. 6-2-re nyert a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a női labdarúgó NBA döntőinek első mérkőzésén, így az FTC egy győzelemre került a bajnoki aranyéremtől. Ezüstérmes András Fitibor a férfi párbajtőrözők Berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, és az összetettben átvette a vezetést. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap is nyárias idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem valószínű, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16, holnap napközben 25 és 31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 6 óra után pár perccel indítjuk is a szombat esténket, és szépen zárjuk a mai témánkat, még az utolsó üzenetek jöhetnek az emlékezetes nyári diákmunkákkal kapcsolatosan. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a szuper nemé a kezdés, itt az Egy nap egy év.
5: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Suhanunk a hétvégében, jön az ország egyik legnagyobb kedvence, a halott pénz. A srácok idén sem pihennek, konkrétan szétkoncertezik az évet. Ha mennél a Víz Zene Virágfesztiválra Tatára június végén vagy augusztusban a Veszprémi Gyárkertbe, akkor mindenképpen találkozhatsz velük. Az új zenéjük kapcsán egy nagyon komoly dolgot fogalmaztak meg az urak. A dal kiinduló pontja, hogy a társadalom legelhanyagoltabb rétegei a legszegényebb és a leggazdagabb családok gyerekei. A legfontosabb útra valójuk pedig így szól: otthonod legyen, ne házad. Jöjjön a halott pénz és a gyerekek, a Petőfi.

0: Yeah!
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, benne pedig a témánk így szombaton az emlékezetes diák munkákat gyűjtöttük. Nóra írta, hogy fagyizóban dolgoztam, életemben nem ettem annyi fagyit, mint 99 nyarán, köszi. Reni is írt, próbavásárló, forgalomszámláló, gyümölcsszedő és éttermi dolgozó is voltam a diák éveim alatt, akkor elég sok mindent kipróbáltál. Ez Viberen jött, nagyon szépen köszönjük, Reni, és Krisz is írt, barack szedésen voltam többször is, garantált volt a lebarnulás, igen. Többen írtátok a gyümölcsszedést. A legkülönbözőbb diák munkákat kaptam, rengeteg közül lehetett, és lehet is válogatni a kukorica címerezéstől kezdve a gyümölcsszedésen át az adatrögzítésig. Persze többségük nem álló munka, arra azért mindegyik jó volt, hogy lett zseppénzünk, megtanultuk milyen is dolgozni, és még talán a pénz értékét is megértettük. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, holnap majd egy újabb témával érkezem. Na de most még nincs vége a napnak, sőt, indítjuk a szombat esténket a folytatásban, már is az Amigo csapatával, ez a Romeo.

lemaradó dolgozza fel a legendás Illés, Fonográf és Bródi dalokat, a fúzió pedig zseniálisnak ígérkezik. Olyan nevek állnak majd színpadra, mint Presser Gábor, Lovasi András, vagy éppen a Carson Kóma. A mai generáció legnagyobb kedvencei is ott lesznek, hogy a saját képükre formálják ezeket a klasszikusokat. Ha kíváncsi vagy, hogyan szólal meg egy ikonikus Bródi szerzeménye a legújabb generáció tolmácsolásában, akkor ezt a napot imádni fogod, ugyanis a fellépők között ott lesz majd Betonhofi, Jude Law, és persze ez a fickó is. Következzen most tőle egy hatalmas kedvenc, itt van Azaria és a Four Moods a Petőfilm.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mindjárt indul egy újabb óra a szombat esténkből. Itt lesz például az Ári Mafia is, a Volt egy álmom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
0: És még arról is ejtünk pár szót, hogy tényleg ciki felnőttként plusz állattal aludni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, iskola kezdési támogatást kapnak a családok, földrengés volt Hawaii legnagyobb szigetén.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicskénél több jármű karambolozott, a 36-os kilométernél csak egy sáv járható, de mindkét irányban torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A most sugárzott beszélgetéshez kiadott előzetesből kiderült az is, hogy Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita hozzátette, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Nincs előrelépés az iráni konfliktus rendezésében. Az iráni külügyminiszter szerint Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Donald Trump amerikai elnök tegnap úgy fogalmazott, hogy a teheráni vezetők kétségbe esetten akarják a megegyezést. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Távozik Robi Keane a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NBA-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros írválogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Keane utódjáról később döntenek. Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokságon. A mieink 9-0-ra kaptak ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok csoportjában Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint futamát, és 2 ponttal csökkentette hátrányát a világbajnoki összetetben vezető csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel szemben. Russell mögött a VB címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen Antonelli zárt. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És ez már egy újabb óra a szombat esténkből, 19 óra után járunk. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Szép estét, és ha esetleg felnőttként plüss állattal alszol, jó hírem van, nem sokára elmondom, hogy mi is ez. Na de most itt van még az Ári Mafia, és a Volt egy álmom.
2: Itt egy újabb óra.

Balkán VIP és a Vigyen el a szél, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ha szereted a 4S Streetet, akkor most figyelj, mert bőven vannak jó hírek a zenekarháza tájáról. Biztosan tudod, mekkora bulit csaptak a Budapest Parkban. A legjobb hír pedig az, hogy hamarosan a teljes koncertanyagot visszanézheted, amiből már meg is osztottak egy kis ízelítőt a közösségi oldalaikon. De miért csak képernyőn néznéd őket, ha élőben is ott lehetsz? Írd fel a naptárba, hogy június 25-e, mert akkor újra a park színpadán zenélnek, úgyhogy érdemes időben lecsapni. Ha pedig nem akarsz nyárig várni, akkor van egy még közelebbi tippem, holnap, azaz vasárnap alcsú dobozon is összefuthatsz az urakkal. Itt a 4S Street, most a Petőfin, ez a hat menjen.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most egy olyan kérdéssel jövök, amit lehet, hogy elsőre titkolni próbálsz, de hidd el, nem vagy egyedül. Te is plüss állattal alszol felnőtt létedre? Ha a válasz igen, akkor van egy nagyon jó hírem. A pszichológusok szerint ugyanis ez nemhogy nem ciki, de kifejezetten egészséges. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy a felnőttek jelentős része még mindig megosztja az ágyát egy-egy kedvenc macival, kutyussal vagy épp plüss lúddal, kinek mi, és hogy miért? Mert egy fárasztó, stresszes nap után a plüssök közelsége pontosan ugyanazt a biztonságérzetet és megnyugvást nyújtja nekünk, mint gyerekkorunkban. Csökkenti a szorongást, segít elengedni a napi feszültséget, és sokkal pihentetőbb tőle az alvás. Úgyhogy, ha ma este te is áttölelnéd a kedvenc plüssödet, akkor egyáltalán ne érezd magad furcsán, ez egyszerűen a tökéletes esti relaxáció. Éld meg bátran, és aludj egy jót a plüss macival. Nekem mondjuk plüss sünim van. Na így, hogy ezt is tudjuk, most már megnyugodhatunk, és mehetünk tovább egy újabb hazai kedvenccel. A Zaporozsec jön Blanssal közösen, ez a Szívvezet, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát hivatalosan is előkerültek a fürdőruhák, és elrajtolt a balatoni strand szezon, méghozzá idén a megszokottnál jóval korábban. A jó idő már korábban kicsalta az üzemeltetőket a partra, így az északi parton, például Csopakon pont a mai naptól már hivatalosan is kinyitottak a kapuk, de a siófoki plázs is beindította már a hétvégi szezont. A jegyárak egyébként idén is széles skálán mozognak, átlagosan 1000 és 3000 forint közötti felnőtt napi jegyekre készülj. De van egy óriási szenzáció is, hogy a keszthelyi Helikon strandot május 1-től teljesen ingyenessé tették, úgyhogy ott bárki szabadon csobbanhat. Ráadásul mindenhol alapfelszereltség lett a bankkártyás és a szépkártyás fizetés, úgyhogy ha bátrabb vagy, és esetleg a magyar tenger felé vennéd az irányt egy csobbanásra most a pünkösdi hosszú hétvégén, akkor ezekre számíthatsz mindenképpen. És itt a Petőfin rengeteg jó hazai zenére, na hosszú hétvégén is. Megyünk tovább Morionesszel a folytatásban. Ez a Végtelen.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Most indul csak a tánc. Jönnek az igazi zenegépes lágerek a folytatásban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Tarts velem, itt lesz például az Animal Cannibals és Somló Tamás a péntekkel. Mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, iskolakezdési támogatást kapnak a családok, gyermeknap alkalmából ismét megnyíltak a tűzoltó laktanyák kapui.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicskénél több jármű karambolozott, a 36-os kilométernél csak egy sáv járható, de mindkét irányban torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak, a nyár végén a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita hozzátette, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tegnapi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. A programok ingyenesek és nem kell előre regisztrálni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Távozik Robbie Keane a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezető edzője Robbie Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Keane utódjáról később döntenek. Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokságon. A mieink 9-0-ra kaptak ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok csoportjában Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat. Milák Kristóf és Márton Richárd is győzelemmel kezdte szereplését a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán Monakóban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 méter pillangóúszásban az első, német Nándor a harmadik helyen végzett. Márton Richárd 200 pillangón nyert. Az Egyesült Államokban készülő Molnár Dóra 200 méter háton második lett, míg Jászó Ádám 100 méter háton, Zombori Gábor pedig 200 méter vegyesen zárt harmadikként. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ha ezt hallod, az több dolgot is jelent. Itt vagy, én is itt vagyok, ráadásul a szombatesti szuperzenék már betárazva, úgyhogy indulhatunk is. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor, a kezdés az Animal Cannibals és Somló Tamásé, mert így a hosszú hétvégén a szombat az új péntek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Élj a pillanatnak, ragad meg a napot, biztosan ismered Horácius híres mondását, a carpe diemet. De nekünk magyaroknak erről a két latin szóról valami egészen más, egy fülbemászó dallam jut azonnal eszünkbe a 90-es évekből. Mert hogy a carpe diem nevű formáció az évtized egyik legnagyobb nyári himnuszát szállította. De vajon tudtad, hogy a klipben látható ikonikus énekesnő Fanny valójában egyetlen hangot sem énekelt a stúdióban? Annak ellenére, hogy egyébként neki is van énekhangja. Ő csak tátogott mindent, Stefani Dujanula énekelt fel. De a dal egyébként azóta is örök, úgyhogy idézzük fel most együtt a legmenőbb 90-es évekbeli nyári életérzést. Tekerje a hangerőm, mert jön a Carpe Diem, és az álomhajó.

Zenegépes lágerek minden mennyiségben itt volt a szerelem első vérig Demjén Ferenctől a szombat esténkben a Petőfin, ahol minden magyar. Van egy név, ami megkerülhetetlen, ha a hazai zenéről van szó, Stevanoviti Zorán. Gondoltad volna, hogy a pályafutása már a 60-as években elrajtolt az ikonikus Metro zenekarral? Majd a 70-es években jött az a bizonyos sorsfordító találkozás Presser Gáborral. Munkakapcsolatukból és mély barátságukból azóta valami egészen frenetikus dolog született, a felnőtteknek szóló intellektuális rockzenén, ahol a szövegeket szinte kivétel nélkül Zorán testvére Dusán jegyzi. Kossuth díj, prima primissima elismerése és évtizedek óta pótszékes, teltházas koncertek jelzik az útját, mert a dalai egyszerűen időtlenek. Engedd meg magadnak a lassítást is szombat estére, úgyhogy következzen most egy igazi klasszikus, jön Zorán és a Romantika, itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét, dobálunk tovább a zenegépbe. Itt lesz majd a következő órában az LGC, a Bikini, vagy éppen a Brains. A balanszal indulunk a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, iskola kezdési támogatást kapnak a családok, újabb országokban bukkant fel az ebola.
9: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tegnapi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Súlyos villamos baleset történt Düsseldorfban. Két szerelvény frontálisan ütközött, több mint 50-en megsérültek, közülük 28-an kórházba kerültek. A baleset délelőtt a nyugat-németországi város központjában történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta az ütközést. Terjed az ebola járvány Afrikában, a fertőzés újabb 10 országot fenyeget. Köztük van például Ruanda, Kenya, Etiópia, Angola és a Közép-afrikai Köztársaság. A mostani járvány gócpontjának számító 100 milliós kongói demokratikus köztársaságban eddig mintegy 750 megbetegedést és 177 halálesetet regisztráltak.
9: Petőfi Rádió. Sport.
10: Távozik Robi Keane a Ferencvárostól. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bejelentette a Ferencváros, hogy a labdarúgó NBA-ben ezüstérmes és magyar kupa győztes férfi csapat vezetőedzője Robi Keane távozik a klubtól. A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. januárjában csatlakozott az FTC-hez, és most úgy döntött, elhagyja a klubot. Keane utódjáról később döntenek. Szerződést hosszabbított csapatkapitányával a Honvéd. A labdarúgó NBA-be feljutott klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hangya Szilveszter a következő idényben is a csapatjátékosa marad. Kiütéses vereséget szenvedett a házigazda ellen a magyar férfi jégkorong válogatott a svájci elitvilág bajnokságon. A mieink 9-0-ra kaptak ki az előző két tornán ezüstérmes Svájctól. A magyarok csoportjában Lettország 4-2-re legyőzte a címvédő Egyesült Államokat. Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronz párharcában, miután 77-71-re verte a vendég Kaposvárt, így ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás ma ért véget, és mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült győzni a Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Köszönöm a figyelmet!
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szombat esténként merítünk egy nagyot a hazai zenékből, és a legkülönbözőbb évtizedekkel találkozhatsz. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. Jön majd ebben az órában az LGT, a Bikini, vagy éppen most a Brains. Egy 11 évvel ezelőtt is lágerük szól a Balansz.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy legendás csapattal megyünk tovább a folytatásban. Csak annyit mondok, részegen kivisz majd haza, közeli helyeken fagyi. Csak pár dal, ami egyből eszembe jutott a bikiniről. Na, ezek a zenék biztosan felcsendülnek, és még sok másik nagy sláger a csapat koncertjein, mert hogy a legendás formáció folyamatosan járja az országot, ma éppen Vácott zenélnek, holnap pedig Siófok következik. Széles, tágas tér, ez szól most a bikinitől, itt a Petőfi.

Hallottam egy világot, de szerintem ezt a dalt be sem kell mutatni senkinek. Az Edda örökzöldjét hallhattuk a Petőfin, ahol minden magyar. Ha te is nagy karamell rajongó vagy, akkor mostanában nagyon résen kell lenned, ha el akarod csípni egy-egy koncertjét. Megesett ugyanis, hogy a hivatalos közösségi oldalain nem találsz meg mindent azonnal. Karamell nemrég egy interjúban elárulta, hogy a mostani időszakot egyfajta sorsfordító pillanatként éli meg. Úgy érzi, végre kialakult körülött egy olyan nyugodt közeg, amiben újra arra tud koncentrálni, ami az élete és a szakmája igazi alapja, a tiszta zenére. Ahogy ő fogalmazott, újra karamell lehet. Tehát számíthatunk rá, hogy jobbnál jobb dalok érkeznek tőle. Most viszont még egy korábbi nagy kedvencet hallgatunk meg, ez a Vízió itt a Petőfin.

0: Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvencei, igazi zenegépes slágerek szombat este a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő órában jön majd a Nox, de a kezdés Freddy lesz. Pioneer, ez pörög a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, kevesebb fizetést kapnak majd a miniszterek és a képviselők, egyre több hazai strand nyit ki.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tegnapi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Súlyos villamos baleset történt Düsseldorfban. Két szerelvény frontálisan ütközött, több mint 50-en megsérültek, közülük 28-an kórházba kerültek. A baleset délelőtt a nyugat-németországi város központjában történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta az ütközést. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Közben itthon folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. A folyamatosan frissülő információk és strand térkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb óra rajtol el a szombat esténkből itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tarts velem, ebben az órában is érdemes, mert rengeteg nagy kedvenccel találkozhatsz. Itt lesz majd a KFT, a Mystery Gang, vagy éppen most Freddy a kezdésben. A Pioneer-rel indulunk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Tátrai Band és a Hajnali Szél itt a Petőfin, ahol minden magyar. Maradunk a 90-es években, a jazz meg azzal megyünk tovább. Geszti Péter élete eddigi legnagyobb dobására készül. Érdemes felírni a naptárba. 2027. január 30. Akkor jön ugyanis a Poptimista Show. Ez nem egy sima nosztalgia est lesz, bár a hamarosan érkező új album a 70-es, 80-as évek ropogós diszkó és funky világából merít. A szövegek és a rap nagyon is a ma emberének szólnak. Geszti szerint a Poptimista arról szól, hogy a popzene erejével, tánccal és humorral visszavegyük azt a pozitív energiát, amit a hétköznapok sokszor elszívnak tőlünk. Generációs slágerek, vadonatúj dalok és elképesztő látvány. Erre számíthatunk. Most pedig jön a jazz meg az, ez a Ma jól vagyok, a Petőfi.

Most éppen a 80-as években kalandozunk. Itt volt a Bál az Operában a Kft-től a Petőfin, ahol minden magyar. És maradunk a 80-as éveknél, ráadásul a mai napig aktív zenekaroknál, mert hogy a Kft. Is rengeteget koncertezik, és ugyanígy az első emelet is. Velük például holnap találkozhatunk Balaton Szemesen, de májusban még ott lesznek Bugyin. Érdemes figyelni az első emelet Facebook oldalát, mert hogy ott megosztják a rajongókkal, követőkkel a koncert dátumokat, helyszíneket, lesz belőlük bőven a következő hetekben. Most jön az első emelet, és egy igazi örökzöld, ez az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még nincs vége a szombat estének, most rajtól az akusztik pillanatokon belül, ezúttal a poétással, úgyhogy maradj a folytatásban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, mi pedig találkozzunk holnap is. Legyen nagyon szép a hosszú hétvégét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén poétás zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is!

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon Poétás.
1: Petőfi Sándor, én. Annyit azért hadd mondjak el, hogy január 1-én keresztelték, nem akkor született. És sok más tudok még, de inkább muzsikálok. Petőfi Sándor, én.

Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a két Petőfi vers volt, amit nagyon szerettem volna itt előadni. Esetleg tudjátok azt is, hogy akkora figura volt, hogy időközönként, amikor vasárnap úgy gondolta, fölment a budai várba, és random leállított embereket, és megkérdezte, maga tudja, hogy én vagyok az ország legnagyobb költője? Szóval elég idegesítő figura lehetett, de szokták mondani ezt is, hogy olyan verset, mint Petőfi anyám is írt, csak még nem ült le hozzá. József Attilával folytatom, nagyon sokan szeretjük, és én is. Igyekeztem inkább olyan verseket keresni, ami nekem tetszik meg nagyon, és azokkal foglalkoztam, nem amit a tankönyvben találtam. Megfáradt ember.

Az utóbbi a távol zongora mellett folyt, csak nem konferáltam fel, de köszönöm a figyelmet. Folytatom egy utolsó József Attila verssel, ami számomra nagyon kedves, és egy nagyon jó barátomtól, hip-hop cimborámtól ismerhettem meg. Ezt nem a tankönyvben találtam, se nem a könyvben, hanem ott volt Facebookon, és mondom, ez gyönyörű, szép, és gondoltam, hogy megcsinálom. Azt mondják.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon Poétás.
1: Kortárs költőnek vagy dalszerzőnek én a Lovasi Andrást választottam, nekem is nagy kedvencem, és én is nevelkedtem rajta, és csodálom, és van egy kedvencem, ami számomra nagy kedvenc, a Szívrablás, fogadjátok szeretettel!

Mondom asszonyom, holnap mögöttem szívek elkulognak, mások kezet csokolnak, építsünk újat út az újnak, falazzuk be a régi tvérembe, ívódott a szerelem, de csak a száraz vörös szépíték. Kedvesen vagyok hülye, árud el a fészi, csukjuk be, csak mi lássuk, mert sok kis hülye néz itt mindenem, itt van, mégis várj, vágyom egy dobban,

A testem ez naponta többször én, és semmi nem jelent többet az ereidbe csorgó vérnél. Szeretkezz a holddal, én el leszek a nappal, pont azzal az egyel, azzal az egyetlen darabbal szolgálja létünk, amíg van, csak is hiánytalan hülye voltál, volt.

Köszönöm szépen. És a sok véres vers között úgy gondoltam, egyszer felteszem a kérdést így a Facebook timeline-on, hogy milyen másikat lehetne választani, amilyen sokkal kedvesebb. Aztán mégse egy kedves akadt, de nagyon szép számomra, és örömmel is szeretettel csináltam meg Karafiát Orsolyától, a Vigyázz rá Föld, óvjátok Istenek!

köszönöm szépen. Sok szép verset írt Adi, így kezdődött az egész poétás ötlet, cirkusz, bármi rosszul voltam lelkileg nagyon, és gondoltam, hogy kell valami lelki támasz, kapaszkodó mankó, amitől jól érzem magam, és akár öregsége még elkísér, lassan öregszem, nem sokára 50 éves leszek, és így boldog vagyok, hogy egyedül is csinálhatok valamit, a hangszer rám vár, akkor veszem fel, amikor szeretném. Most játszom négy csoda szép Adi Endrét, legyen az egyik kötelező vers tankönyvből. Góg és Magóg fia vagyok én.

Köszönöm szépen! Következő, ülök az asztal trónon. Én is szeretek borozni, én azt tudom róla, hogy a vége fele elnyem a szívét. 4 üveg bort, meg 4 doboz cigarettát fogyasztott el. Hasonlóakat én is jártam, nem éppen ilyen vadul, de ilyeneket írni én nem tudok. Éppen ezért igyekszem megzenésíteni.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most poétás zenél.
1: Van itt egy fiatal kis költőhölgy, Kiskunfélegyházi, és a múzeumok éjszakája volt tavaly előtt, és Samu Csilla barátom felkért rá, hogy nézzek rá a 100 versre, és abból találjak egy olyant, ami számomra megzenésíthető, vagy ami nekem tetszik. És én végigmentem mind a 100 versen, és mondom, ó, ki ez a pici lányka, aki 16 évesen ilyen gyönyörűt írt. Később tudtam meg, hogy 16 éves, és mondom, Jézusom, én mindjárt 40 vagyok, vagy több mint 40, és 16 évesen én azt se tudtam, hogy hol vagyok, lehet most sem még mindig, de a Lónyai utcában.

Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy itt lehettem. Utolsó vers megzenésítésemhez érkeztem. Az nem más, mint Arany János Letészem a lantot.

0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Én voltam a Poétás műsorommal, Bíró Szabolcs, maszkura.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Poétás zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond a Mississippi zenekarból. A srácokkal az Embergyermek című új lemezükről beszélgetek. Tarts velünk!

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond a Mississippi zenekarból, a srácokkal pedig az Ember Gyermek című új lemezükről beszélgetek. Uraim, köszöntelek titeket a műsorban.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Na hát még márciusban utána néztem, Simon, még márciusban foglalkoztunk a Mississippivel itt a Petőfin, akkor a hazai gitárokban, és hát nyilván a gitárjátékon volt a fókusz, és hát a csodálatos saktábla hangszereden. Viszont most van időnk egy kicsit kifejteni a Mississippi gyökereit, hogyan indult a zenekar, és hogyan találtatok egymásra? Srácokkal.
1: Hát ez egymásra találás, az elég korai, gyerekkori történet. Körülbelül együtt kezdtünk ezen élni. Hát olyan Simon Zsámbékon élt, én Perbálon, én elkezdtem dobolni, és akkor egyszer csak mutatott egy srác, aki tudott gitározni, mutatták, és zenéjünk van, és akkor valahogy összekeveredtünk, aztán volt, hogy hát még se annyira szeretné ezt az egészet, és aztán nem tudom, tehát már senki nem tudja, hogy volt. Az a lényeg, hogy ez a Mississippi zenekar, ez úgy alakult, hogy mi először elkezdtünk Hendrixeket együtt zenélni. Én doboltam, ő gitározott, és volt még egy nagyon kedves barátunk, aki basszus gitározott. Aztán az megszűnt, vagy hát abban maradt, én elkezdtem valamiért, mindig is imádtam a blues-t, meg ugye együtt is azt játszottuk, és akkor kőbány a zenei stúdióba jártam, meg a Simon is, és akkor valamiért megragadtak, hogy dobosoknak kell egy dallamhangszer. Inkább is nem árt. Na most ezt kitalált, hogy a szájharmonika az milyen jó lesz. És akkor elkezdtem ezt ott nyüstölni, és ő volt az első tanárom, mert kb. Az volt, hogy ugye dobosként annyira nem, bármennyire is tanultam az elméletet, meg mindent, a gyakorlatban nem jött át annyira, hogy milyen skála, meg hogy, és akkor ő, mutasd már meg ezt, meg azt, meg amazt, akkor azt őt nyüstöltem, és akkor csináljunk már dúót, vagy valamit csak, hogy így. Nem tudom. De valahogy, na mindegy, tehát így alakult a Voodoo Papa nevű zenekar.
0: A Voodoo Papa?
1: Igen,
2: de,
1: Voodoo
2: de Papa. De akkor a Billnél voltam már, vagy még, vagy valami?
1: Már az már ott volt, már, igen, csak nem volt, tudom, hogy...
2: Vagy de... már nem? Vagy
1: nem,
2: vagy...
1: Már volt, biztos, hogy már volt, nem már nem volt.
2: Az vagy időben, nem is tudom hová tenni ezt az egészet.
1: Ez, várjál, 13-14 éve már volt bulin.
0: Azt a minden
1: rész. Még korábbi.
0: Akkor ez még korábbi.
1: Igen.
0: Na most Simonra nézek, mert ugye a hallgatók, hát aki nyilván hallgatta a hazai gitárokat, annak lehet, hogy megvan, de azért frissítsük fel, hogy már akkor is minden hangszeren játszottál a világon?
2: 10 éve? Nem tudom.
0: A szájharmonikáról jutott eszembe, hogy mondom, azt nem is beszéltük a múltkor, csak pengetős, ütős, nem tudom még miket hoztál, vagy mondtál, de hogy tehát áruljuk el, hogy te aztán tényleg multi-instrumentalista vagy, és arra akarnék kiukadni, hogy ez mikor indult el?
2: Hát ez így nem egyszer csak indult el azért. Tehát,
0: hangszer követett hangszer.
2: Tehát én ugye gitározni kezdtem, és aztán nagyon hamar megismerkedtem a gitár mellett a moldvai népzenével.
0: Így van.
2: És akkor jött be a koboz.
0: A
2: koboz volt az első ilyen kitekintés a gitár mellett, meg mint népzene, és akkor teljesen rácsúsztam.
0: Valaki odaadta a kobzáját, ezt mesélted.
2: Igen, az első gitártanárom. Akkor egy kobza az olyan volt, hogy az mint egy ilyen UFO-t úgy néztük, tehát ott ezt nem lehetett venni meg ilyenek, és aztán persze a bátyám a diák hiteléből azonnal vett egyet már, amikor lehetett venni. Így alakult meg a később a Kontáros Együttes, a moldvai zenekarunk. Na de az a lényeg, hogy a kobozzal kezdődött ez, hogy így jöttek be a népzenék, vagy a hangszerek, és akkor úgy telt múlt az idő, és hozzám kerültek ilyen hangszerek, de úgy, hogy voltak emberek, hogy hát figyelj, Simon, ezért nem tudom mire való, hogy neked adom. Kaptam udot, meg kaptam 100 török pengetős hangszert, így hozzám csapódtak ilyen hangszerek, és akkor elkezdtem ezeken úgy gyakorolgatni, és amikor mindig, amikor kaptam egy hangszert, akkor elkezdtem azt a népzenét hallgatni. És akkor teljesen ráálltam. És akkor így szerintem inkább így 20 év alatt ez így folyamatosan fölpakulódott, és akkor a Lengemesség című mozinak a filmzenéje volt az, amikor ezek így egyszerre megszólaltak egy produkcióban, vagy mint filmzenében, és akkor jöttem rá, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és később ebből lett a hangszervándor előadás.
0: Arról megbeszéltünk is, így van. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond, a Mississippi zenekarból. A srácokkal az Ember Gyermek című új lemezükről beszélgetek.
1: Na és akkor most már, hogy felvezettük itt a, hogy mondjam, az előzményeket, fókuszban az Ember Gyermek című lemez, meséltek erről a zenei anyagról. Ez egy nagyon-nagyon szép csokorba, hogy mondjam, csokra a dalaitoknak, mert utána néztem, vannak itt régebbiek is, vannak itt ideiek is, hogy állt össze ez az anyag?
2: Hát így.
1: Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Nem, hát itt most kb. Úgy tudunk dolgozni, hogy nem az, hogy megírunk egy 7-8-10, vagy nem tudom hány számot, és bemegyünk a stúdióba, és fölvesszük azt a számot, és kiadjuk, és egybe, hanem hogy kb. Nótánként.
1: Világos.
2: Nótánként, meg közben annyit is alakult a zenekar kb., amit rajta van az olyan világ, ott azt még ketten csináltuk, de már annyi minden bele van téve hangszerelés ügyileg, tehát akusztikus gitár, elektromos, hogy élőben már nem tudtuk ketten megcsinálni. Uh-huh. És akkor jött a Ferkó. Tehát, hogy, és ez mind alakítja a zenekart, mivel és aztán jött a Ferkó, aki a Simonnak volt a tanítványa, már hárman lettünk, akkor nyilván ő is hoz ötleteket, az is minket is inspirál, tehát, hogy ez egy ilyen folyamat, és ezért nem is így egy gombózba születnek a nóták.
3: Igen, és az csatlakozott a legvégén a Takács Szabi, kiváló basszusgitáros, nagy bögös a zenekarhoz, és akkor az úgy, most úgy azt érezzük, hogy úgy nagyon helyreállt ez az egész, nagyon sokat, tehát ameddig a Voodoo Papás korszak volt, és ezt a Busker Blues világot nyomtuk, akkor az úgy elment, mert akkor én zúztam a gitárokat, meg a saktáblát, a zsiga, meg a harmonikát, és
1: amikor a saktáblát, ez nagyon jó.
3: Elkezdtük ezt így kinöveszteni, meg nem tudom, akkor ugye a zsigának egyre több dobja jelent meg a felszerelésén.
2: Az igen, az is jó volt. De kb. Egy láb, mert úgy kezdtük, hogy szájharmonika, gitár, duó, és hát tudok dobolni, akkor odarakok a lábam alá. Lábdobot, azt rúgom. Igen. Akkor már lett lábcín is, mert gyakorlatilag akkor duci-ducit is tudok, és a Simon közben mindig rakjál már oda egy tamot, meg még egy cintet. Mondtam, és melyik kezemmel, a számmal csináljam, vagy mivel? De aztán valahogy mindig sikerült beintegrálni egy plusz cuccot, és egyre nagyobb, és ezt pedig szerettük volna, hogy ne a sarokba ültessenek be minket. Hát mindig úgy történt, gitár, harmonika, duó, ott a sarok, srácok. És kb. Ennek egy kicsit szerettük volna ellenmenni, hogy ez így nagyobb színpadokon megjelenjen, és amúgy sikerült is, csak éreztük egy idő után, hogy a nagy színpadon meg elkezd így néha kevés lenni. Főleg így hárman, és például a basszus az nagyon-nagyon sokat segít. Be kellett látnunk.
3: Hát igen, meg főleg az, hogy ugye a zsigat úgy van, hogy egy kézben szájharmonika van, és akkor egy kéz meg egy dobverővel gyepálja a dobszerkót. És eddig igazából az ő feladata volt az, hogy a teljes, vagy a basszusgitárt is a ritmus szekcióba soroljuk gyakorlatilag.
1: Igen.
3: És hogy úgy támassza meg az egész dolgot, hogy mint egy ilyen félkarú rabló.
2: Félkarú, féllábú rabló.
3: Félkarú, féllábú rabló. És ráadásul, és akkor még mellette még szájharmonikázni, és az, ahogy bejött a basszus, azzal neked is jött gyakorlatilag, nem egy ilyen... Egy
2: meglepődtem, ilyen... de könnyebb dolgom van.
1: Tényleg?
2: Kevesebbet kell játszanom. Igen, mert csomó, ülünk egy ilyen szavba, megy a groove, és nem kell rögtön harmonikával kicsikizni, neked se kell, tehát hogy meglepően kevesebbet kell játszani mindenki.
3: Most ezt tanuljuk amúgy. Tehát eddig ezt tanultuk, hogy hogyan lehet ketten a csillagokat is lemuzsikálni az égről, teljesen ráálltunk erre, és most pedig azt mondjuk, hogy hogyan lehet keveset játszani, mert hogy már nincs az, hogy ketten kell megoldanunk mindent, hanem mellettünk van még két kiváló muzsikus, és például az Olyan Világ című dal, ami még szintén ketten született meg, uh-huh. Az tök érdekes, hogy azt már úgy vettük föl, hogy még ketten, de már ezt a hangzásvilágot csináltuk meg, ami most van.
2: Igen.
3: Tehát a muzsikusok igazából bejöttek az új koncepcióhoz, amilyennél mi akartunk válni, csatlakoztak hozzá, és akkor így a Mississippi most teljes terjedelmében így van, hogy ezt tudjuk most megmutatni, és már így születnek az új dalok is, és ez állati jó érzés, és tényleg nagyon más egy nagy színpadon, amikor így megdörren alattunk ez az egy mint egy nagy zenekar.
1: Hát az abszolút.
2: A következő nótában hárfát teszünk, akkor hárfásunk is lesz.
3: Igen.
1: Legyen, én azt kívánom.
3: De csak egy húrja lesz.
2: D.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pest

0: Pacifi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem még pár percre, ezúttal Fejér Simon Pál, valamint Szert Zsigmond a Mississippi zenekarból, a srácokkal pedig az Embergyermek című új lemezükről beszélgetek. Én tényleg ajánlanám mindenkinek, nehéz mondat, ezt a zenei anyagot, viszont még a tervekre mindenképpen térjünk rá. Mondtátok, hogy készülnek az új dalok, viszont engem még ezek mellett, meg akár koncertekről is mesélhetek, viszont ezek mellett nagyon érdekelne, hogy merre folyik ez a hangzás folyótok nektek most a jövőben. Van már-e olyan irány, amit ki akartok próbálni így a blueson, népzenén túl, vagy ez most annyira bevált, és őszinte is ti vagytok, hogy maradtok ebben a mesdjében? Hosszú kérdés volt.
1: Alapvetően szerintem szerintem maradunk, hát, most nem fogunk, nem tudom mit, elektronikus, nem tudom mit játszani, de az biztos, hogy van még olyan szegmense, például rengeteget hallgatunk ilyen Tedeszkis szólokat, Tedeszki Tax Bandet, az múltkor is leültünk próbálni, és csak elkezdtünk valamit játszani, és így kijött, és akkor így, hát ebből kéne számot. Tehát, hogy az a világ most tökre megszólal, nagyon, nagyon szeretjük, és szerintem jól is áll a zenekarnak, tehát, hogy én azt szerintem arra például fogunk menni, azt, tehát hogy szerintem ennek a szegmensnek így különböző utacskáit így lehet, hogy így nyitogatjuk.
2: Igen, meg arról is beszéltünk, hogy igazából egy picit az énekelhetőbb, dallamosabb világot is elővennénk. Ez már pont az olyan világ című nótában így meg is történik, ami egy kicsit így a dal felé is tudja tolni. Azt úgy látjuk, hogy a magyar közönség is nagyon szereti azt, hogyha valamilyen dalformájú, énekelhető, dallamos. Mi meg abszolút igyekszünk, hogy az olyan legyen, hogy mit ne a gics felé menjen el, vagy nem tudom, tehát megtartsa magunk világát, de legyen egy olyan sodrása is, ami mondjuk az embereknek megjegyezhető, és ez is egy ilyen vonal, amit így belőttünk, hogy ilyen dalokat is írjunk, amik így megállják a helyüket, és hát nyilván, amit a Zsiga is mondott, hogy kicsit ez a ami a soulnak, meg a bluesnak még ilyen különböző válfajai.
0: Azt próbálgatjátok.
2: Azokat igen. De hát abszolút megtartva a Mississippinek a saját világát. Uh-huh. Tehát, hogy nincs arról szó, hogy mi most akkor soul fogjuk játszani, vagy csinálunk egy soul lemezt, vagy egy blues lemezt.
1: Igen, meg lekopizzuk. Tehát, hogy
2: igen. Tehát nem. Ezek behatások, amiket...
0: Csak autentikusan.
2: Amiket mi érzünk és azt használjuk.
0: És akkor még egy-két mondatban koncertek. Látjátok már a nyarat, hónapokat? Hogy néz ki?
2: Hát buli tekintetében most éppen
1: megyünk Csehországba.
2: Igen, túl vagyunk. Lengyelországon vagyunk túl, és most Csehország.
0: Jaj, de jó. Nagyon komoly.
2: Következik, most itt volt közben itt az Óbuda fesztiválom, vagy Óbuda napja.
0: Ott a Macskaköves régi téren?
1: Nem, ez kint volt Békáson. Csobáska tér.
0: Tudom.
1: Remek volt, tök jó.
2: Baromi jó. A Lázár tesók muzsikáltak előtt.
0: Fú, ők is jó.
2: Annyira jól megteremtettek egy baromi jó hangulatot, és tök érdekes volt ennek a koncertnél, hogy a teli van ott nyárfákkal. Uh-huh. És tudod, most hullik mindenhol a nyárfa pehely. És olyan volt, hogy az egészet egy ilyen nyári hóesés bejátszott le. Hát köptük is, de hogy de látványban állati jó volt. Szóval, hogy most ez van, hogy most Csehország következik, aztán most hirtelen fejből nem tudom a többit, azt tudom, hogy lesz egy olyan...
1: Aztán megyünk a Dongóval, a Parti Fecskére.
2: Igen, a Parti Fecskére nevű hely, az ajánlom mindenkinek egy baromi hangulatos Dunaparti hely Pilismaróton. Uh-huh. Viszonylag kicsi színpaddal, de ilyen állati jó az ember. Ott gyakorlatilag a Dunában félig benne van a színpad, tehát
0: azt a mindenit.
2: Ott lehet muzsikálni, és az emberek közben ott csilleznek a homokba vagy a sóderbe. Szóval baromi jó. És ott a Szokolai Dongó lesz a vendégünk. Ez nem tudom, hogy mikor van, de...
1: Ez júni végén.
2: Parti fecske, igen. Facebookon mindenképpen fogjátok látni.
0: Hát akkor azért szépen tele van a naptár, és hát külföldre is gyakran-gyakran mentek. Ez nagyon-nagyon jó hangzik. Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További sok-sok sikert nektek.
1: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond volt a vendégem a Mississippi zenekarból. A srácokkal az Embergyermek című új lemezükről beszélgettem ebben az órában. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában. Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond volt a vendégem a Mississippi zenekarból. A Srácokkal az Embergyermek című új lemezükről beszélgettem ebben az órában. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Pünkölt vasárnap hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Izgalmas hajnalnak nézünk elébe, ugyanis pünkösdi hiedelmeket, szokásokat hozok majd neked, érdekességeket. Most azonban Verib Tomi, Milyen volt a világ, ezzel kezdünk.